0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán.
2: De jön a sors meg a bors, az orrom alá, ez ugye bezavar. Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar. Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ér haza, és

0: mit tehet a sej?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? Smélt rohanok úgy akár Carl Lewis. Ez az út hova jut? A

0: 90-es évekből a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Prejudice. Rock a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2,

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
8: 107,1 MHz.
7: Szabadkai Magyar Rádió.
8: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív.
0: Reklám következik.

0: tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
1: Nyolc óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Búzár Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Újvidéken a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban kezdték meg a Magyar Nemzeti Tanács iskola kezdési csomagjainak szétosztását a helyi, valamint a Tisza-Kálmán-falvi általános iskolák elsős diákjainak. A tanfelszerelést tartalmazó csomaggal együtt az ajándék iskolatáskát is birtokukba vehették a gyerekek. Megkezdődött tehát a 2026-27-es tanév Szerbiában. Az országban mintegy 730 ezer általános és középiskolás diák foglalta el helyét az iskolapadban. Közülük 61.326 kisdiák számára ez az első tanév. Vajdaságban egyébként a jelenlegi adatok szerint 1290 magyar ajkú elsős kezdi meg tanulmányait. Fokozott rendőri ellenőrzésre számíthatnak a járművezetők az iskolák környékén Szerbiában. A tanév kezdetével országszerte megerősítik a közlekedési rendőrség jelenlétét az oktatási intézmények közelében. A hatóságok elsősorban a sebességhatárok betartását, a gyalogátkelő helyek megközelítését, a biztonsági öv használatát, valamint a gyermekek szabályos szállítását ellenőrzik. Jelenleg nincs aktív tűzfészek a delibláti homokpusztán, de a helyzet továbbra is fokozott figyelmet igényel. A tűzoltó csapatok folyamatosan készenlétben vannak, a terepet pedig drónokkal és hőkamerákkal is ellenőrzik. Több kisebb tűzfészket észleltek már az elmúlt órákban. Összesen 149 alkalommal kellett beavatkozni reggel 6 és 18 óra között, de végül sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését. A helyzetet nehezíti, hogy a szél egyre erősödik, ezért a tűzoltók és a felszerelés továbbra is a területen maradnak. És ami az időjárást illeti, szerdán és csütörtökön is folytatódik a túlnyomóan napos meleg idő, számottevő csapadék sehol sem várható. Általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés sem kizárt. 28-30 fok várható.
5: Egy óra múlva is.
6: Csak a legfrissebbek.
5: Friss hírek minden órában.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
7: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
8: Reklámot hallottak.

Mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak szeptember 2-án, amikor is Dorina és Rebeka névnapja van. Őket illik ma felköszönteni, ne feledkezzenek meg róluk. Kellemes, bár kissé hüvöskés reggelre ébredtünk, ez inkább azt jelenti, hogy friss a reggel, végre nem az a kánikula, nem az a nyomasztó, hanem fel tudunk rendesen ébredni, sőt, éjszaka is tudunk szellőztetni, mert kellemes a hőmérséklet. A nap folyamán is csupán 30 fok körül alakul majd, számottevő csapadékra nem kell számítani. A hétvégén talán emelkedik egy pár fokot a hőmérő higanyszála, 33-37 a szombati érték, amit jeleznek a meteorológusok. És továbbra is, hát csapadékmentes időben lesz részünk. Szombaton majd azért figyelni kell az időjárást, mert hogyha süt a nap, az ősz további része is derűs lesz. Ugye Lőrinc napi népi jóslat várható majd a szombati nap folyamán, de ne szaladjunk ennyire előre, szerda van még csupán. És a mai napon is a megszokott tartalmakkal várjuk a hallgatókat. Tehát itt lapszemlézni is fogunk, az árfolyamokkal foglalkozunk, hírekkel. Sőt, olyan tűzoltókról lesz szó, akik részt vettek a deliblati tűzoltásban. Többször is, több alkalommal is. Bajtai Balázsral, önkéntes tűzoltó egyesület elnökével beszélgetek majd erről. Azután kezdődik. Holnap kezdetét veszi a Szegedi Gin és Rum Gastrofesztivál. Ennek részleteivel is érkezünk, és még sok-sok más témával várom a hallgatókat. Tartsanak velünk, jó vételt és kellemes rádiózást kíván Dédit Szuzanna fő és felelős szerkesztő, Farkas Ervin adásvezető, technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.

Közérdekű információ következik. Elsőként is elmondanám, hogy ahogy a hírekből is hallhatták, fokozott rendőri ellenőrzésre kell számítani az iskolák környékén. Ugye a tanév kezdetével ilyenkor mindig megerősítik a közlekedési rendőrség jelenlétét az oktatási intézmények közelében, és nagyon figyelik a sebesség, határok betartását, a gyalogátkelők megközelítését, a biztonsági öv használatát, és a természetesen azt, hogy a gyermekek szabályos szállítása történik-e, ezt is ellenőrzik. Ez szerintem nem csak az autósokra, hanem szinte mindenkire vonatkozik, ugyanis vannak, akik kerékpárral szállítják a gyermeket iskolába, óvodába, vigyázzanak nagyon magukra. És akkor közlekedjünk tovább, mert pontosan az iskola kezdés miatt Szabadkán például megváltozott a 3-as autóbuszjárat menetrendje. Így a 3A járat Maghetesről 7 és 12 órakor indul a Majsai úti általános iskoláig, visszafelé pedig 12 és 12.45-kor indul Maghetesre. És a 3-as járat 10.40, 16.55, 17.45 és 18 óra 20 perckor induló járatai a jelenleg érvényben lévő alternatív útvonalon közlekednek Maghetes felé. Ezek a járatok a Majsai úti általános iskolánál is megállnak, így ott is fel és le lehet szállni majd.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező áron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Kedves hallgatóink, indulunk.
6: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
5: Micsoda?
6: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
5: Gratulálom.
6: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
5: Szóval maga a fősumá.
6: Tudják, Kis János nagy buli.
5: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
7: Rádió diszkó.
8: Oké.
4: Ajánlót hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Szeptember 2-ára vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 34 para, 100 forint középárfolyamon 31 dinár 82 para, 1 svájci frank 124 dinár 65 para, 1 angol font 136 dinár 80 para és 1 amerikai dollár 101 dinár 37 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: És a Mozaikban már is belelapozunk a ma reggeli sajtóba. Íme napilapunk, a Magyar Szó. Szabadkának több története van. A Városi Képviselőtestület díszülésében ünnepelték meg a város napját. És a REM tanácsáról is olvashatunk, továbbra sincs elnök. Természetesen az iskolakezdés a fő téma, egyébként a címlapon is. Az eltűnt közvagyon visszaszerzése a cél, 2,5 milliárd forintról van szó. Uniós pénzek és korrupciós kockázatok, ezek a kitekintő oldalon. Meg kell újítani a mezőgazdaságot, az elmúlt évtizedben stagnált a termelés az ágazatban. Kötelező digitális árjegyzékek, vagyis mostantól bárki összevetheti a nagykereskedelmi láncok árait, és műtrágya hiány fenyeget, Szerbiában is emelkedhetnek az élelmiszerárak. Útravaló a legkisebbeknek, átvették a beiskolázási csomagokat az iskolákban. 10 új kollégista az Emmausban. És közlekedésbiztonságról gyerekeknek mintegy 1000-en kapcsolódtak be az ismeretterjesztő programsorozatba Újvidéken. Szerintem ezt minden városra ki kellene terjeszteni. És akkor még egy kicsit Szabadkáról és az ünnepségről. Akkor megkezdődött a tanév mindenhol, és erről is ír a lap több oldalon. 210 elsős Topolya községben ünnepelt a 125 éves DREA, természetesen a sport sem marad el, és a melléklet, ami a képes ifi, és most kivételesen belelapozok, mert láttam, hogy nagyon-nagyon jó cikkek vannak benne. Nagybetűs hétköznapokról olvashatunk. A zene után a színpad felé, Trifkovics Emma a középpontban, és aki válaszol, Mezei Sára Csenge. Megkérdezik a lapmunkatársa, hogy milyen volt a nyarunk. Diszkogömb és metal fesztivál a Malom árnyékában. Száraz fekete zaj, hogy ez mi lehet? Hát kiderül. Első Green Future tapasztalat, ami talán az utolsó is. És kapunk egy kis horoszkópot. A képes ifi band azért fejtörő is van, keresztrejtvényt is fejthetünk. Na de itt még mindig nincs vége a lapszemlének, mert hogy szerda van, és 7 nap, 80 éves, 7 nap. Persze, hogy a kisdiákok a címlapon nagyon aranyosak. És akkor nézzük. Megmenteni a világot, ráérek holnap is, Miskolci Krisztina írása. A nyugdíjas szavazó szívéhez a pénztárcáján át vezet az út, Markovics Anna Mária írt erről. A föld, melyből a következő nemzedéknek is élnie kellene, Bakos Viktor agrármérnökkel készült egy beszélgetés, ez olvasható. Akkor segíteni, ahol csak lehet, Pásztor István alapítványról és annak azokról, akiket támogatnak. Nyilvános vitán a hivatalos nyelv és írás használati stratégia tervezete. Hittel és nyitott szívvel a szorványban közösség és közélet, Horváth Ákos atya a heti interjú alanya. Kincs a borostyán takaró alatt, azután vadas ízek a Tiszaparton, Csinos és Mandula nyerte az idei szamár versenyt, képes beszámoló, rekordszámú résztvevő a szabadkai félmaratonon, szintén képes beszámoló. És akkor most már nem tabló a hét nap közepén, hanem a doroszlói Szentkúti búcsú programja található meg. Egyébként itt van a szórakoztató melléklet is benne is. Gyerekeknek is sok-sok érdekesség, de azért még egy kicsit lapozunk a hét napban, mert még nem értünk oda, ahol az én kedvencem található, az pedig nem más, mint ugye a finomságok. Hát tegyünk el a nyárból télire, és akkor jön az otthon és családban a virslis kínai kelleves, a gyömbéres csirkemell, a meggyes túrós szelet és a kubai saláta. Hát ezekből most inkább ez a saláta az, ami engem egy picit megmozgat. És mit üzennek a csillagok? Érzelmi kötődés a csillagjegyek tükrében, és Edinburghbe látogathatunk dr. Cékus Borisz jóvoltából. Poloskákat írtunk a paradicsomról, pecázunk egy kicsit, és jönnek a filmes zenés sztorik, valamint sport, éremeső a diák sportban, és akkor itt is egy kis kikapcsolódás, fricska, viccek innen-onnan, kódolt rejtvény, keresztrejtvény, és hirdetések is találhatók az eheti hét napban. És amit ne feledjenek, hogy akár napi lapunk, akár heti lapunk, mindkettő előfizethető, és nem kell elmenni a lapárushoz, mert hogy a postás házhoz viszi.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják. Folyamatos akciók, kihagyhatatlan

0: partner a szigetelési megoldásokban.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Búzár Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Újvidéken a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban kezdték meg a Magyar Nemzeti Tanács iskola kezdési csomagjainak szétosztását a helyi, valamint a Tisza-Kálmán-falvi általános iskolák elsős diákjainak. A tanfelszerelést tartalmazó csomaggal együtt az ajándék iskolatáskát is birtokukba vehették a gyerekek. Megkezdődött tehát a 2026-27-es tanév Szerbiában. Az országban mintegy 730 ezer általános és középiskolás diák foglalta el helyét az iskolapadban. Közülük 61.326 kisdiák számára ez az első tanév. Vajdaságban egyébként a jelenlegi adatok szerint 1290 magyar ajkú elsős kezdi meg tanulmányait. Fokozott rendőri ellenőrzésre számíthatnak a járművezetők az iskolák környékén Szerbiában. A tanév kezdetével országszerte megerősítik a közlekedési rendőrség jelenlétét az oktatási intézmények közelében. A hatóságok elsősorban a sebességhatárok betartását, a gyalogátkelő helyek megközelítését, a biztonsági öv használatát, valamint a gyermekek szabályos szállítását ellenőrzik. Jelenleg nincs aktív tűzfészek a delibláti homokpusztán, de a helyzet továbbra is fokozott figyelmet igényel. A tűzoltó csapatok folyamatosan készenlétben vannak, a terepet pedig drónokkal és hőkamerákkal is ellenőrzik. Több kisebb tűzfészket észleltek már az elmúlt órákban. Összesen 149 alkalommal kellett beavatkozni reggel 6 és 18 óra között, de végül sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését. A helyzetet nehezíti, hogy a szél egyre erősödik, ezért a tűzoltók és a felszerelés továbbra is a területen maradnak. És ami az időjárást illeti, szerdán és csütörtökön is folytatódik a túlnyomóan napos meleg idő, számottevő csapadék sehol sem várható. Általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés sem kizárt. 28-30 fok várható.
0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mihászhoz visszük a híreket.
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
7: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
2: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
0: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Érdemes fülelni.
2: Szeptember 2-a van, mozaikos szép reggelt a most ébredezőknek. Dorina és Rebeka névnapja van, Isten éltesse őket, nagyon sokáig névnapjuk alkalmából, ne feledjék el önök se felköszönteni ilyen nevű ismerőseiket. Kellemesen indul a nap, és kellemes időjárásban lesz részünk, valamint nagyon jó programokban, hogyha ellátogatnak Szabadkára. Ugye tegnap hatalmas koncert volt, és tűzijáték is itt Szabadka központjában, rengetegen voltak. Hát remélem, hogy ma is legalább ennyien lesznek, hiszen ma 21 órától a Republik koncertezik majd itt Szabadka város központjában. Egyébként folytatódnak majd még ezek a fesztiválok a folytatásban is, tehát itt a Szabadkai központ az továbbra is ilyen népes marad. Na de nézzük a mozaik második órájában, mivel foglalkozunk. Ugye tanszercsomagosztások voltak, erről egy összefoglaló, valamint a tegnapi díszülésről is hallhatnak egy beszámolót, tartsanak velünk.

0: Szabadka város napja alkalmából idén is ünnepi díszülést tartott Szabadka város képviselőtestülete a Városháza dísztermében. A hagyományokhoz híven az ünnepi ülés nem csak az 1779. szeptember 1-én elnyert szabad királyi városi rang évfordulójára való emlékezésről szólt, hanem az elmúlt időszak eredményeinek számbavételéről és a város jövőjéről is. A díszülést minden évben a város legmagasabb elismeréseinek átadása teszi különlegessé. A riporter Tudás Dániel volt.
1: Az idei ünnepségen Szabadka díszpolgári címét Bencsik István újságíró biológus vehette át. A kitüntetéssel több évtizedes kiemelkedő és időtálló életművét ismerték el, amely nem csak újságíróként, hanem a környezetvédelem területén végzett tevékenységével is hozzájárult Szabadka hírnevének öregbítéséhez.
2: Az jut eszembe mindig, hogy én viszonozhatom-e, vissza tudom-e adni Szabadkának, szabadkaiaknak mindazt, amit tőlük kaptam. És félek, tartok tőle, hogy még nem, hogy még van feladat.
1: Az idei városnapi díszülésen három különböző területen végzett munkát is Pro Urbe díjjal ismert el Szabadka városa. A szabadkai tűzoltó mentőzászlóalj a város lakóinak biztonságáért végzett áldozatos és felelősségteljes munkájáért részesült az elismerésben. Srügyen Banyanin, a szabadkai tűzoltó mentőzászlóalj parancsnok helyettese. Számunkra ez annak a jele, hogy valaki figyelemmel kíséri és elismeri a tűzoltók munkáját, és hogy a szabadkai tűzoltók méltók erre a díjra. Pro Urbe díjat kapott a Bratstvo Vasutas Művelődési Egyesület is. Évtizedek óta fontos szerepet vállalnak a hagyományok ápolásában, a népi kultúra megőrzésében és a közösségépítésben. A Bratstvo Vasutas Művelődési Egyesület elnöke. Egy művelődési egyesülettel 80 éven át dolgozni nem kis dolog. Egy egyesületet 80 éven keresztül működtetni természetesen egyáltalán nem könnyű, sok akadállyal jár, de ez egy nagyon szép munka, amely során össze kell tartani mindazokat, akik részt szeretnének venni benne, vagyis az egyesület tagjait. Sebők Valéria a népművészetmestere, a népi textilkultúra és a fonott csipke hagyományának kutatásával és továbbadásával érdemelte ki az elismerést.
3: A motiváció az volt, hogy Néprajzi Múzeumban Budapesten azt mondták, hogy ne próbálkozzak, mert úgyse sikerül. Na most ez nekem elég volt arra, hogy de akkor is. És érdemes törekedni, érdemes foglalkozni velem szabad időben, vagy ki mikor ráér, mert hát előbb-utóbb még jön az eredménye.
1: Az ünnepségen Gyivánovics Dániel, Szabadka város képviselőtestületének elnöke hangsúlyozta, a múlt értékeinek megőrzése épp olyan fontos, mint a jövő építése. Ezért büszkén kell ápolnunk Szabadka örökségét, és továbbadnunk azt a következő nemzedéknek. Büszkék lehetünk a nyelvünkre, a kultúránkra és a származásunkra, miközben közös jövőt építünk. Megőrizhetjük azt, akik vagyunk, és közben nyitottak lehetünk mások felé. Lehetünk különbözőek, és mégis összetartozhatunk. Ebben rejlik Szabadka különlegessége. Stefan Bakić, Szabadka polgármestere beszédében elsősorban az elmúlt egy évben megvalósuló fejlesztésekről és a város előtt álló tervekről beszélt. Hangsúlyozta ugyanakkor Szabadka sok nemzetiségű jellegét, a város identitásának megőrzését és azt, hogy a különböző közösségek együtt építik a város jövőjét. Őrizzük meg Szabadkát, ugyanakkor építsük tovább együtt az utánunk következő generációk számára. Legyen olyan város, ahol tiszteletben tartják a különbözőségeket, megbecsülik a jó embereket, értékelik a tudást, ahol a gyermekek biztonságban nőhetnek fel, és ahol minden ember érzi, hogy fontos. A díszülésen ezúttal is azokat köszöntötték, akik munkájukkal és teljesítményükkel sokat tettek Szabadkáért. A városnapját pedig a következő napokban is számos kulturális és szórakoztató program teszi teljessé.

0: Ajánló következik.
1: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Elkezdődött az iskola, és Újvidéken a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban kezdték meg a Magyar Nemzeti Tanács iskola kezdési csomagjainak szétosztását a helyi, valamint a Tisza Kálmán falvi általános iskolák elsős diákjainak. A tanfelszerelést tartalmazó csomaggal együtt az ajándék iskolatáskát is birtokukba vehették a gyerekek. A helyszínen járt riporterünk Paracki László.
1: Magyar Nemzeti Tanács már 2011 óta oszt tanszercsomagot a magyar tannyelvű tagozaton induló elsősöknek. A csomag az első osztály összes tanfelszerelését tartalmazza, így a rajz és a zenei felszerelést is. A Rákóczi Szövetség pedig iskolatáskát küld azoknak a külhoni kisfiúknak és kislányoknak, akiket magyar iskolába íratnak szüleik. Bábi Dániel, Tisza Kálmán falváról.
2: Két családom van. Először kapjuk a segítséget. Ez úgy gondolom, hogy valóban sokat fog jelenteni, mivel a családi költségekre nagy kihatással lesz az ajándékozás.
3: Egy gyerek indul iskolába, illetve milyen idősek?
2: A kislányom az 3 éves, ő óvodás, a kisfiam pedig 6,5 éves, ő indul most az idei évben első osztályba.
1: Újvidék községben 30 magyar ajkú kisdiák kezdi koptatni az iskolapadot. A Petőfi Sándor és a Szonya Marinkovic általános iskolában 26, a Tisza Kálmán falvi Ivo Andrić iskolában pedig 4 elsős indul magyar nyelvű osztályba. Kanazír Karolina, Újvidékről.
4: Azért vagyunk ugye itt ma, mert az első osztályban kapnak nem kisméretű, meg szerint csomagot, hanem eléggé gazdag csomagot az elsőseink. Úgyhogy ez... Hát így eléggé megkönnyíti a szülőknek a dolgát, és a gondunkat nagy terhet vesz le a hátunkról, van az értelemben, hogy hát mindent készen megkapunk már, úgymond.
1: A Magyar Nemzeti Tanács nevében Kabók Rolland köszöntötte a gyerekeket és szüleiket, valamint Kis Gyula, Újvidékváros képviselőtestületének VMS-es tagja üdvözölte az új diákokat. A 18 kislány és 12 kisfiú a tanszercsomag mellé a Rákóczi Szövetség jóvoltából iskolatáskát is kapott. Kabók Rolland, a Magyar Nemzeti Tanács tagja.
5: Örülünk, hogy most az idén is ennyi szülő, 30 szülő választotta a magyar oktatást. Ez azt hiszem, hogy egy valamilyenféle kontinuitás, mert ez az a szám reálisan, ami a Újvidéken és környékén általában magyar elsősök száma ezt körül szokott forogni. A táskákat ugyanúgy, mint ahogy már évek óta a Rákóczi Szövetség biztosította, a Magyar Nemzeti Tanács pedig a tanszercsomagot, amiben megtalálható minden olyan dolog, ami az elsősöknek az iskolába induláshoz szükségük van, füzetek, ceruzák, vonalzók, festék és minden olyan hasonló, amivel a szülőknek szeretnünk volna egy kicsikét segíteni, hogy ennyivel is könnyebb legyen az iskolába indulás.
1: Vajdaságban így Újvidéken is a tanév szeptember 1-én kezdődött, az első fél év pedig december 23-áig tart.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a régi
2: belemel.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.

Az előrejelzések szerint, pontosabban a Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint már is 23, illetve 24, sőt 25 fokot is mérhetünk. Negotinban van 27 fok, Szienicán pedig 16. Hát ott egy picit jobban fel kell öltözni, de most már szépen lassan jön az az időjárás, amikor az alsómaica, illetve a pulóver is jól jön. Igaz, hogy hazafelé akkor valamelyiket húzzuk magunkkal, de nem baj. Inkább ez az időjárás, mint az a 40 pár fok, ami nyáron volt, de hát azt is van, aki szereti. A lényeg az, hogy a mai nap folyamán is megközelíti a 30-as értéket a hőmérséklet. Időjárási front nincs felettünk, de egyeseknél keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében előfordulhat fejfájás, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is. Többfelé friss hajnal után felerősödnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Napközben ismét nyári meleg várható, így bágyattabbak, tompábbak lehetünk. Csökken a szellemi és fizikai munkavégző képesség, az UV-sugárzásra vigyázni kell, és fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is.

Műsor folytatásában hamarosan hírekkel jelentkezünk, de azért előtte elmondanám, hogy ne feledjék, még tart a szabadkai városnapi programsorozat. A mai napon is a kirakodó vásárosok várják egész nap az ide látogatókat, az érdeklődőket, este 21 órától pedig a Republik koncertezik majd itt Szabadka város főterén. Ünnepeljünk együtt, töltsük együtt ezeket a szép órákat, szép pillanatokat, és egyébként majd egy későbbi időpontban azt is elmondom, hogy itt még nem ér véget a város központjában a fesztiválozás, hiszen holnaptól egészen vasárnapig egy új köntösbe öltözik majd egy újabb fesztivál, úgyhogy folytatódik a gasztro élmények és a kirakodó vásárok sokassága. Természetesen nem csak nálunk, hanem más településeken is vannak ilyen programok, falunapok, főzőversenyek. Úgyhogy még egy kicsit élvezhetjük azért a nyarat, annak ellenére, hogy most már ugye a szabadság, sokaknál a szabadságok véget értek, főleg a diákoknak, és akkor megkezdődött az iskola, az óvoda. Egyébként pedig az intézmények környékén és közelében a fokozott rendőri ellenőrzésre kell számítani, úgyhogy mindenki tartsa be a sebességhatárokat, figyeljenek jobban oda a gyalogátkelő helyek környékén, és természetesen az intézmények közelében is. És ez nem csak azokra vonatkozik, akik csak úgy részt vesznek a közlekedésben, hanem azokra is, akik a csemetéjüket viszik az iskolába vagy az óvodába. Vigyázzunk egymásra!

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
2: Reklámot hallottak.
3: 10 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Partner a szigetelési megoldásokban.

0: sebességhatárok betartását, a gyalogátkelő helyek megközelítését, a biztonsági öv használatát, valamint a gyermekek szabályos szállítását ellenőrzik. Több mint 20 kg felszereléssel, 50 fokos hőségben küzdenek a tűzzel a szerbiai Deliblati homokpusztán a tűzoltók. A helyzet stabilizálódott, de a szél továbbra is komoly veszélyt jelent, ezért a védelmi vonalakat nem hagyják el. A lángok időnként közvetlenül feléjük törnek, olyankor csak annyira vonulnak vissza, amennyire szükséges ahhoz, hogy új védelmi vonalat alakítsanak ki, hogy megóvják a közeli otthonokat és a lakásokat. Bár a tüzet sikerült megfékezni, a tűzoltók addig maradnak a helyszínen, amíg az utolsó parázs is ki nem alszik. A város múltját idéző kiállítás nyílt a Szabadkai Városi Könyvtárban. Az Időkapszulák című tárlat Szabadka egykori gazdasági, társadalmi és mindennapi életébe nyújt betekintést. Az intézmény helyismereti részlegének értékes gyűjteményéből válogattak régi reklámokat, hirdetéseket és korabeli dokumentumokat. Különlegessége továbbá, hogy több nyelven is bemutatja Szabadka múltját. A látogatók ugyanis szerb, bunyevác, magyar és horvát nyelvű anyagokat is megtekinthettek, amelyek jól tükrözik a város kulturális és nyelvi sokszínűségét is. A tárlat az 1871 és 2001 közötti időszakot öleli fel, 9 tematikus területen keresztül mutatja be a korszak átalakulását. A program a városnapi rendezvénysorozat részeként valósult meg.
1: Sport.
0: A szerbiai atléták 3 érmet, 1 aranyat, 1 ezüstöt és 1 bronzot szereztek a tarantói mediterrán játékok atlétikai versenyeinek utolsó napján. A legfényesebb érem Világos Adriannáé lett, aki 65,93 méteres dobással győzött gerelyhajításban, és egyúttal új mediterrán játékok rekordot állított fel. Ivana Spanović 14,9 méteres eredménnyel ezüstérmet szerzett 3-asugrásban, míg válogatott beli társa, Alexandria Mitrović 13,69 méterrel bronzérmes lett.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 28 fokot mérnek. Ma és holnap is folytatódik a túlnyomóan napos, meleg idő, pénteken pedig 30 és 33 fok közötti csúcsértékek várhatók.
2: Hírek, riportok,
3: ráadásként régiós slágerek.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Reklám következik.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről részletre.
2: Ebben az órában közérdekű információkkal várom a hallgatókat, és már is egyet ki is lőnék. A polisz.hu adatai szerint a határátkelőkön nincs fennakadás, tehát ugye Ásatalom Királyhalom 0-24 órás, csak úgy, mint a Hercegszántói és a Horgos 1-2, valamint a Tompa Kelebia. Tiszasziget Gyálánál ugye 7 és 19 óra között, ugyanúgy Kübekháza Rábé és Bács-Szentgyörgy Rastina. Ahogy megszokhatták, Bácsalmás Bajmoknál ugye változik mindig hétvégén a nyitvatartás, tehát hétfőtől csütörtökig 7 és 19 óra között van nyitva a határátkelő, majd péntek, szombat, vasárnap pedig 7 és 24 óra között. Jó utat kívánunk mindenkinek, vezessenek óvatosan és körültekintően, baleset és büntetésmentes közlekedést. Egyébként önöktől is várjuk a hasonló információkat úgy a határól, mint az utakról a 066 36 36 33-as SMS számunkra.

0: ez a dal.
1: Ajánló következik.
2: Kedves hallgatóink, indulunk!
3: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
2: Micsoda?
3: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
2: Gratulálom.
3: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
2: Szóval maga a fősumá.
3: Tudják, Kis János nagy buli.
2: Képzeljék el, így beszélt, hogy
4: Rádiódiszkó.
5: Oké.
3: Ajánlót hallottak.

Ezen a hétvégén is, illetve hát ezen a héten is rengeteg programmal várják különböző települések lakóit, és természetesen ugye a turistákat, az átutazókat. Hát már is egyet elmondanék, ugye még tart a városnapi programsorozat, hétvégén lesz Zentaváros napja is, de negyedik alkalommal vajdasági társasjáték találkozót szerveznek szeptember 5-én és 6-án. A kétnapos eseményen társasjáték, bemutatók, versenyek, kísérő programok és számos közös játék várja a látogatókat. A rendezvény szervezésében pedig több vajdasági társasjáték klub is részt vesz. Szombaton 12 és 16 óra között tartják majd, illetve ez lesz a leglátogatottabb része, a legpezsgőbb program. És egyébként a Páros Csillag rendezvényterem ad helyet ennek az eseménynek, tehát 5-én és 6-án. Akik szeretik a társasjátékot, szeretnének nosztalgiázni egy kicsit, akkor természetesen Péter révére kellene ellátogatniuk. Ugye a start az már 10 órakor van, de ahogy említettem, a délután folyamán van a legütősebb rész, és több mint 250 társasjáték és játékmesterek várjanak mindenkit erre a két napos társasozásra, megállás nélkül egyébként, tehát ez egy folyamatos társasjátékozás lesz, a belépés pedig ingyenes.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradon a Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Változékony idő terheli a frontérzékenyek szervezetét, a rendkívüli hőhullámban frontális hatások is érvényesülnek, csak átmenetileg enyhül. A rendkívül szokatlan hőhullám messze az ilyenkor szokásos hőmérsékletektől, de a zavartalan napsütés miatt hőérzetben még lényegesen melegebbnek érezzük. Ez azt jelenti, hogy nagy területen folytatódik a már hosszú ideje fennálló hőterhelés, és csak kevés helyen számíthatunk 30 fok alatti hőmérsékletekre. Emellett igen erős a változékonyság is. Éjjel egy gyenge hidegfront érkezik, ez zavarhatja az alvás minőséget, jelentős lehet a vérnyomás ingadozás, elsősorban a kiugró értékek irányába, és sokan erre éjszaka is felébredhetnek. Az előző távozó hidegfront után inkább gyenge melegfront jellegű panaszok jelentkeznek. Itt lehet több a fejfájás és a migrén, erősebbek a kánikula miatti keringési panaszok, gyakoribb szívelégtelenséggel kell számolni, leeső vérnyomással, fokozott fáradékonyság, szédülés várható. A változó fronthelyzetben lényegesen gyakoribbak a szorongásos panaszok, szokatlan feszültség, ingerültség gyakrabban jelentkezhet az időjárással összefüggő ilyen eredetű szorongások. Nagyon gyakori meteorgyógyászati következmények igen sok ember életét nehezítik meg, és nagymértékben rontja az életminőséget, a munkateljesítményt. Az igen szokatlanul meleg, változékony idő csütörtökön is folytatódik, majd újra határozottan beindul a rendkívüli melegedés. Egyre gyakoribbá, erősebbé válnak a hőhullámok és a szélsőségesen nagy változások. Az időjárás érzékenység nagyon sok és egyre több embert érint. Súlyosak a következmények, mint például a fejfájás, vérnyomás, emésztőszervi és alvászavarok, szédülés, fáradékonyság. Aki csak teheti, és amikor csak tehetik, pihenjenek sokat.

A hírekből hallhatták, hogy jelenleg nincs aktív tűzfészek a deliblati homokpusztán, viszont az elmúlt időszakban nagyon sok tűzoltó és tűzoltó csapatok voltak, vettek részt a tűzoltásában, és továbbra is folyamatos a készenlét. Nos, olyannal fogok beszélgetni majd a következő órában, aki több alkalommal is részt vett a tűzoltásában. Vele érkezünk majd egy beszélgetéssel a híreket követően. Tartsanak velünk!

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Szerbia a mesterséges intelligencia és az új technológiák terén európai, sőt világszintű vezető szerepre törekszik, jelentette ki Mihajlo Jovanović, az IT és az e-közigazgatási hivatal igazgatója. Jovanović szerint a Sabacon megnyíló humanoid robotgyár fontos mérföldkő a szerb gazdaság számára. Az üzemből várhatóan évente 1000-2000, később pedig ennél is több robot kerülhet ki. Az e-közigazgatásában és az új gyár fontos mérföldkő a szerb gazdaság számára. Az üzemből várhatóan

0: az Európai Unió képviseletei előtt. A fuvarozók azt követelik, hogy a hivatásos gépjárművezetők munkájuk sajátosságai miatt ne ugyanúgy alkalmazzák a 90-180 napos szabályt, mint más utazókra. Az Európai Bizottság jelezte, hogy folytatja az egyeztetéseket a nyugat-balkáni partnerekkel és a fuvarozói ágazat képviselőivel, de egyelőre a jelenlegi schengeni szabályok maradnak érvényben. Megtalálták a Nepálban eltűnt szerb állampolgárt. Enisa Lekovic augusztus 26-án az áradások után tűnt el. Lánya Ines Todorovic megerősítette, hogy édesanyját megtalálták, biztonságban van és Katmandu felé tart. A Nepált és Kínát sújtó áradásokban eddig legalább 1003-an vesztették életüket, több mint 3900 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az Európai Néppárt elnökét fogadta Magyar Péter Budapesten, olvasható a magyar miniszterelnök Facebook oldalán. A politikus kiemelte, hogy Manfred Weberrel felidézték, hogy mennyi minden változott Magyarországon, mióta már nincsenek közpénzmilliárdokból finanszírozott gyűlöletkampányok. Weber hangsúlyozta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása. A magyar miniszterelnök kiemelte, hogy a Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az unió intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást. Magyar Péter ma este a kormányülés után António Costát, az Európai Tanács elnökét fogadja, akivel az Unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyalnak.
1: Sport.
0: Aranyérmet nyert Szerbia evezős párosa. A szabadkai Mackovics Martin és Nikolaj Pimenov diadalmaskodott a két pár evezős versenyszámban az olaszországi Tarantóban zajló mediterrán játékokon. A szerb egység a döntőt 6 perc 25,37 másodperc alatt teljesítette. Az ezüstérmet az olasz, a bronzérmet pedig a görög páros szerezte meg.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 29 fokot mutat a hőmérő, ma és holnap is folytatódik a túlnyomóan napos meleg idő.
2: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Friss hírek minden órában.
2: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
5: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Érdemes fülelni.
2: Bizony érdemes fülelni, mert nagyon fontos információkkal érkeztem erre az órára, és ugye jelenleg nincs aktív tűzfészek a deliblati homokpusztán, de a helyzet továbbra is fokozott figyelmet igényel. Mintegy 4000 hektár természetvédelmi területet érintett a tűz, ebből több mint 3100 hektár erdő oltásában vettek részt határon innen és túlról. A szerbiai deliblati homokpuszta a Pannon-medence egyik legértékesebb természetes területe. Ennek oltásában részt vettek a martonosi önkéntes tűzoltók is. Bajtai Balázs elnök a vonal túloldalán. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Több alkalommal mentek, jártak Deliblaton, vettek részt a tűzoltásban. Ez hogyan zajlott?
3: Igen, így, ahogy mondod is, összesen 4 alkalommal voltunk, viszont annyit helyesbítenék, hogy nem csak a martonosi önkéntes tűzoltók vettek részt, hiszen a község, a Magyar Kanizsák Községi Tűzoltó Szövetség tagjairól beszélünk. A martonosok voltak tényleg legtöbbször, de viszont a martonosok mellett a horgosiak is voltak, az oromiak, az oromhegyesiek és a kanizsaiak is.
2: Hatalmas nagy összefogás kell ilyenkor. Milyen járművekkel tudtatok kimenni a helyszínre, hogyan tudtatok részt venni a tűzoltásban, milyen feladatot kaptatok?
3: Terepjáró, gyors beavatkozó járműveink vannak, kis jeepek, amik kevesebb vizet szállítanak, viszont ügyesebbek a terepen. Olyan járművekkel voltunk 2 alkalommal, és van egy hatalmas nagy 6-kerekű összkerékhajtású nagy tűzoltó vízszállítónk, ami 8000 liter vizet tud szállítani, azzal is voltunk lent, és a helikoptereknek tudtuk a vizet szállítani abba a medencébe, amiből aztán ők tudták kivenni az ő kis hordozóikkal a tűzoltáshoz szükséges vizet.
2: Mennyire voltatok közel a tűzhöz egyébként? Ha jól tudom, akkor ti is háti hordozóval azért elég közel kerültetek.
3: Igen, igen, volt olyan bevetés is, amikor ez a háti puttonyfecskendőnek nevezett kis 25 literes ilyen hátizsákszerű tartállyal mentek a fiúk tüzet oltani. Volt olyan, tehát tudják képzelni, hogy 4 hétvégén keresztül folyamatosan voltunk. Ebből 2 hétvégén volt akció, 2 hétvégén nem volt, amikor csak, tehát ott voltak a fiúk, de ügyeltek, mert szerencsére akkor éppen nem lángolt az erdő, de viszont volt olyan is, hogy 24 órát nem aludtak, és aztán úgy tudtak hazajönni. Háztak, fáztak, de viszont azt kell mondani, hogy most a tavalyi és tavaly előtti bevetésekhez képest, amikor ugye a Dél-Szerbia és Közép-Szerbia égett, akkor is voltak a fiúkot segíteni, akkor nagyon szervezetlen volt az egész, nem kaptak enni, nem kaptak inni, nem kaptunk üzemanyagot, úgyhogy saját költségen kellett, hogy ezt megoldjuk, viszont nyilván akkor is szívesen segítettünk, de most már a belügyminisztérium tényleg oda tette magát, úgyhogy most volt korláton étel, italfogyasztás is, és üzemanyagot is tudtunk kapni ahhoz, hogy el tudjunk jutni és vissza tudjunk jutni haza. Elég nagy az összefogás tényleg, tehát nem csak a mi községünkből, Topia községből, és tehát egész Vajdaság, sőt még Közép-Szerbia is megmozdult, úgyhogy ebben is látszik az önkéntes tűzoltóságnak az ereje.
2: És a fontossága is, tehát itt most nagyon bebizonyosodott az, hogy szükség van az önkéntes tűzoltókra. Egyébként ilyenkor, ilyen esetek után szoktak-e jelentkezni többen önkéntes tűzoltónak?
3: Sajnos nem annyira jellemző.
2: Tehát nem látják ennek fontosságát az emberek, hogy igenis szükség van.
3: Lehet, hogy ez annyira nem is volt eddig a médiában, vagy médiával így lefedve, úgyhogy örülök is most épp a megkeresésnek és a lehetőségnek, hogy tudunk erről beszélni így a nagy közönség előtt is, hiszen ami nincs a Facebookon, vagy a rádióban, vagy a tévében,
2: az nem létezik.
3: Az emberek. Az nem létezik, úgyhogy ez jó, hogy itt is beszélünk róla, igyekeztünk most többet posztolni is, és elég nagy elérései voltak ezeknek a posztoknak, nagyon sok hozzászólás is volt, úgyhogy bízok benne, hogy most majd kicsit megugrik az önkéntes tűzoltóság felé irányulóknak a száma.
2: Hát igen, sajnos kell egy ilyen eset, hogy ugye lássa a úgymond az egyszeri ember is azt, hogy, hogy nem, tehát az önkéntes tűzoltók azok nem csak bemutatókat tartanak, akár falunapon, akár szüreti napokon, hanem igenis vannak olyan éles helyzetek, ahol nagy szükség van nem csak a hivatásosakra, hanem az önkéntesekre is.
3: Így van, és hogy a példa is mutatja, nem csak a saját területünkön tudunk segíteni, hanem készen állunk arra is, hogy, hogy másoknak is segítsünk. Volt már erre példa, hogy a magyarországi viharkárok, mikor fent ott az északi részen 7-8 évvel talán voltak azok a nagy viharok, akkor is heten elmentek innen a községből, és segítettek 400 kilométerre odébb például. Nemzetközi szinten is működik ez az összefogás.
2: Egyébként ott Kanizsa községben hány hivatásos és hány önkéntes tűzoltó van, ezt lehet-e tudni?
3: Igen, lehet. Sajnos nagyon-nagyon kevés hivatásos tűzoltónk van, összesen 6. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nyilván a 6 tűzoltó fedi le az összes váltást, tehát ez úgy jön ki, hogy egy váltásban sokszor egyetlen egy tűzoltó tud ügyelni. Úgyhogy az önkéntes tűzoltók nélkül igazából nem tudnák végezni a munkájukat, mert egy tűzoltó nyilván nem tudja az autót is vezetni, meg a tüzet is oltani egyszerre. Úgyhogy itt is esetleg felszólítanám a tűzoltó szakma iránt érdeklődő és munkával még nem rendelkező fiatalokat, hogy jöjjenek tűzoltónak, lesz az idén is kiírva tűzoltóknak pályázat, volt tavasszal is, de nem igazán jelentkeznek valamiért a fiatalok, nem tudom az okát, a fizetés nem túl rossz, korkedvezményes korkedvezményes munkaviszonyuk van, az úgynevezett benefit iráni rádnisztár, ugye, tehát sokkal hamarabb el tudnak menni nyugdíjban, mint az átlag emberek, úgyhogy vannak előnyei.
2: Illetve ott van az, hogy azért sokkal veszélyesebb munka, mint például egy irodában ülni a számítógépnél, tehát valószínű, hogy ezt is azért szem előtt tartják a fiatalok.
3: Hát igen, vannak az elég komoly egészségügyi követelményei, van úgynevezett szellemi képességvizsga is, és sokszor ez szerbül van. Ez valószínűleg, hogy ez is így visszatartja a fiatalokat, mert ugye itt a mi területünkön 88%-a a magyar lakosság, ezért nagyon sokan nem is tudnak szerbül. Viszont most már ezt így el tudták rendezni politikailag, hogy magyarul is meg lehessen csinálni ezt a tesztet, úgyhogy ez egy könnyítés.
2: Így van. Még egy kérdésem lenne, hogy milyen felszereltséggel rendelkeztek, tehát mondjuk a martonosi önkéntes tűzoltók, és mire lenne még szükség?
3: Igen, az előző kérdésem még elmaradt a válasz, hogy ugye csak a hivatásosokról beszéltünk, az önkéntesek, az összesen vagyunk ilyen szűk 600-an a község területén, ez 8 önkéntes tűzoltó egyesület, de ebben a számban nyilván benne vannak a kisgyerekek is, akik még egyelőre csak tanulnak és versenyeznek, benne vannak az operatív tűzoltók is, akik járnak tüzet oltani, és ki vannak képezve, meg benne vannak a veteránok is, de ez akkor is egy nagyon, nagyon szép szám, úgy gondolom, hogy Szerbia szinten ott járunk az elsők között. A Martonosi Tűzoltó Egyesület felszereltsége az kielégítőnek mondható. Most hát annyi, hogy van egy nagyon régi tűzoltóautónk, ami 68-as kiadású, tehát most 58 éves az idén. Még üzemképes, egy vízszállító autó, amit nagyon szeretnénk lecserélni, és most kifogunk majd egy ilyen, hát egy hirdetést adni, vagy egy kiírést, hogy szeretnénk egy gyűjtést szervezni majd arra, hogy tudjunk egy másik tűzoltóautót venni ennek helyébe, hiszen bármikor áramolhat úgy, hogy aztán, hogyha nélkülöznünk kell, akkor elég nagy bajban leszünk, de hál' Istennek az egész községet, hogyha nézzük, akkor viszont nagyon jó a felszereltség. Most például az orami tűzoltók kaptak egy vadonatúj vízszállító és gyors beavatkozó egyben tűzoltóautót egy IPA pályázaton keresztül. Van most folyamatban egy másik IPA projektünk, amin keresztül majd még kapunk gyors beavatkozókat és egy létrásszárt is, úgyhogy a 2028 éves vagy év végére én azt mondom, hogy első kategóriás felszereltsége lesz itt a községi tűzoltóknak.
2: Úgy legyen, és addig ne legyen még egyszer ilyen hatalmas nagy pusztítás. Egyébként ugye a jelenlegi helyzet az, hogy nincs aktív tűzfészek, de azért a felszerelés ott maradt a területen, és hát őrködnek, tehát felügyelnek a tűzoltók. Ti mentek-e még vissza esetleg felváltani az ügyeletes csapatokat?
3: Valószínűleg, hogy most nem lesz szükség arra, hogy menjünk, nem kérték, mindig szólnak így a hétközepeik, hogyha számítanak ránk a hétvégre, de most nem jelentkeztek. Valószínűleg, hogy azért, mert ahogy mondod, és hogy már 96 órája nem volt aktív tűz a homokpusztán, úgyhogy megnyugodni látszik a helyzet. Nyilván nem kiabáljuk el, még nem is lesz ez még nyugodt egy pár hétig valószínűleg, ameddig nem lesz valami terjedelmesebb eső, de egyenlően nyugodt a helyzet, és most nem kell akkora segítség.
2: Én mindenki nevében köszönöm a munkátokat, és kitartást kívánok a folytatáshoz is.
3: Köszönjük szépen, itt vagyunk és segítünk.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.

11 óra 37 perckor közérdekű információk következnek. A polisz.hu adatai szerint továbbra sincs fennakadás a határa átkelőkön. Mindenki vezessen óvatosan és körültekintően, viszont arra oda kell figyelni, hogy Szerbiában az oktatási intézmények környékén, így az óvodáknál, iskoláknál is a rendőrei felügyelnek a biztonságra. Így figyeljenek oda arra, hogy mindenkinél be legyen kapcsolva a biztonság, a gyermekek is biztonságosan, megfelelően üljenek az autóban, tehát a közlekedésnél erre is oda kell figyelni. A gyalogátkelőket figyelik még, illetve hát a sebességhatárokat nem szabad túllépni. És akkor még egy közlekedéssel kapcsolatos információ, ugye módosult a 3-as buszjárat menetrendje Szabadkán, így a 3-aljárat Maghetesről 7 és 12 órakor indul a Majsai úti általános iskoláig, visszafelé pedig 12 és 12.45-kor Maghetes irányába. A 3-as járat pedig 10.40, 16.55, 17.45 és 18 óra 20 perckor induló járatai a jelenleg érvényben lévő alternatív útvonalon közlekednek Maghetes felé. Ezek a járatok a Majsai úti általános iskolánál is megállnak, úgyhogy ott is fel és le lehet szállni. Róla jó utat kívánunk mindenkinek!

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

az ma akkor jön, ha végre, vagy inkább mégsem.

Rohan az idő, és már is egy újabb óra végéhez közeledünk. Ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan déli híradóval jelentkezünk. Majd a következő órában ismét az árfolyamok alakulásának járunk utána, és természetesen belelapozunk majd a Pannon televízió műsor füzetébe is. De addig is jó zenékkel színezzük mi is a műsort. Tartsanak velünk!

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
2: Reklámot hallottak.
3: Dél van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: A szárazság és a Duna alacsony vízállása veszélyezteti a szerbiai agráriumot. A Stolovi hegységben sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzet. Folytatódnak a városnapi programok Szabadkán, este a Republik koncertezik, és mediterrán bajnok lett Világos Adrianna. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Következnek a részletek. Az átlagosnál jóval gyengébb kukorica és szója terméshozamra kell számítani Szerbiában a tartós hőség miatt. Vlado Kovácsevic, az Újvidéki Terméktőzsde ügyvezető igazgatója elmondta, hogy bár a tőzsdén az első szerződéseket már megkötötték az új terményekre, az előzetes árak alapján rendkívül bizonytalan ősz vár a gazdákra. A napraforgó esetében ugyanakkor kedvezőbb a helyzet, mivel ez a növény jobban bírja a szárazságot. Az előzetes árak alapján rendkívül bizonytalan ősz vár a

0: nehezíti a Duna rendkívül alacsony vízállása is. A folyó vízhozama a román határon jelenleg a megszokott szint mindössze 40%-át éri el, ami gyakorlatilag teljesen lebénította a Szerbia számára legfontosabb kiviteli útvonalat. Mivel a gabonafélék és olajos magvak tömegükhöz képest alacsony értékű áruk, a szállítási költség kulcsfontosságú, így az ország most kénytelen drágább teherautós és vasúti alternatívákat keresni, emelte ki a szakember. Szerbiában továbbra is figyelemmel kísérik az erdő és bozott tüzek helyzetét. A Krájevó közelében fekvő Stolovi hegységben sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzet, a tűzoltók pedig az utolsó gócpontok felszámolásán dolgoznak. A helyszínen 25 tűzoltó és 10 jármű vesz részt a munkában. A delibláti homokpusztán stabil a helyzet, jelenleg nincs aktív tűzgóc, de a készenléti egységek továbbra is a helyszínen maradnak. A nehéz terep a hőség és a változó szél miatt ugyanis továbbra is fennáll a tűz újbóli fellángolásának veszélye. Megkezdődött a tanítás a zentagunarasi október 18-a általános iskolában is. Az intézményben idén összesen 106 diák tanul magyar nyelven. A tanévkezdéssel az iskola fejlesztései is folytatódnak, többek között a vizes blokkok felújítása is folyamatban van. Szatmári Csilla és Vajtai Viktória beszámolója.
1: Izgatott gyermekek sorakoztak a tanév első napján a zentagunarasi október 18-a általános iskola előtt. A diákok megosztották egymással nyári élményeiket, és bár akadtak, akik kevésbé várták az iskola kezdést, a legtöbbjüknek már most megvan a kedvenc tantárgya. Dudás Máté.
2: Szeretek ide járni, de nem nagyon vártam most az iskola kezdetét. A kedvenc tantárgyam az a torna meg az informatika. Amikor felnövök, én programozó szeretnék lenni, de amit itt tanulunk, az már egy kicsit kevés ahhoz, amit én csinálok.
1: Az első iskola csengő hallatára a diákok elfoglalták helyüket az iskolapadokban. A településről idén is szép számban kezdték meg a tanévet az intézményben. Savelin Zellei Zsuzsanna, az zentagunarasi október 18 általános iskola igazgatója.
3: Mint minden évben, ugye az első óra az osztályfőnök jóra a diákoknak, és nagyon boldog vagyok, hiszen a tavalyi évhez képest több diákunk van az idén. 106 diák az, aki koptatni fogja egy éven keresztül az iskola padokat. Jelenleg kicsit kevesebb elsősünk indul, mint a tavalyi évben, tavaly 15, idén csak 11 elsősünk van, de nagyon büszke vagyok arra, hogy 106 diákunk van összesen, akik magyar nyelven folytatják tanulmányaikat.
1: Az iskolában jelenleg a vizes blokkok felújítása zajlik, amely tartományi támogatásból valósul meg. A beruházás célja, hogy biztonságosabb és korszerűbb környezet fogadja a diákokat a mindennapokban. Útott Róbert, a tartományi oktatási titkár.
4: Azt lehet elmondani, hogy a tartományi oktatási titkárság részéről az egész éves munka eredményeképpen arról lehet beszámolni, hogy olyan fejlesztések tudtak megvalósulni az intézményben, mint például a mosdóknak a felújítása vagy a felújítási folyamata, ami majd biztonságosabbá és szebbé, minőségesebbé tudja tenni azt a környezetet, amiben az itt tanuló diákok vannak, és fontosnak tartjuk ezt a folyamatot. Támogatás. Ez a támogatás megvan köztársasági, tartományi, önkormányzati és a Magyar Nemzeti Tanács részéről is.
1: Az önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy a községben élő gyermekek minőségi és biztonságos oktatásban részesüljenek. Ennek érdekében az iskolák további működését és fejlesztését is támogatják. Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
5: Azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy ha csak lehetőség van rá, akkor a gyerekek helyben fejezzék be az elemi iskolát, így az zentagunaros iskolának is a működése biztosítva van, erre az eszközöket biztosítsa az önkormányzat a községi költségvetésben, ugyanakkor nagyon sok segítséget jelent, nagyon nagy segítséget jelent az oktatási titkárságnak a támogatása, így komoly beruházásokat és fejlesztéseket tudunk megvalósítani többek között itt a zentagunaroson is.
1: Az önkormányzat az első osztályba induló diákokat is támogatja egyszeri segéllyel. Az általános iskolások 8000, míg a középiskolába indulók 10000 dináros támogatásban részesülnek. Emellett a község területén minden iskolás számára ingyenes az utazás.
0: Szabadka város napja alkalmából idén is ünnepi díszülést tartott Szabadka város képviselő testülete a Városháza dísztermében tegnap. A hagyományokhoz híven az ünnepi ülés nem csak az 1779. szeptember 1-én elnyert Szabadka

0: Királyi város rang évfordulójára való emlékezésről szólt, hanem az elmúlt időszak eredményeinek számbavételéről és a város jövőjéről is. A díszülést minden évben a város legmagasabb elismeréseinek átadása teszi különlegessé. Dudás Dániel riportja.
1: Az idei ünnepségen Szabadka díszpolgári címét Bencsik István újságíró biológus vehette át. A kitüntetéssel több évtizedes kiemelkedő és időtálló életművét ismerték el, amely nem csak újságíróként, hanem a környezetvédelem területén végzett tevékenységével is hozzájárult Szabadka hírnevének öregbítéséhez.
2: Az jut eszembe mindig, hogy én viszonozhatom-e, vissza tudom-e adni Szabadkának, szabadkaiaknak mindazt, amit tőlük kaptam. És félek, tartok tőle, hogy még nem, hogy még van feladatom.
1: Az idei városnapi díszülésen három különböző területen végzett munkát is Pro Urbe díjjal ismert el Szabadka városa. A szabadkai tűzoltó mentőzászlóaj a város lakóinak biztonságáért végzett áldozatos és felelősségteljes munkájáért részesült az elismerésben. Srigyan Banyanin, a szabadkai tűzoltó mentőzászlóaj parancsnok helyettese. Számunkra ez annak a jele, hogy valaki figyelemmel kíséri és elismeri a tűzoltók munkáját, és hogy a szabadkai tűzoltók méltók erre a díjra. Pro Urbe díjat kapott a Bratstvo Vasutas Művelődési Egyesület is. Évtizedek óta fontos szerepet vállalnak a hagyományok ápolásában, a népi kultúra megőrzésében és a közösségépítésben. A Bratstvo Vasutas Művelődési Egyesület elnöke. Egy művelődési egyesülettel 80 éven át dolgozni nem kis dolog. Egy egyesületet 80 éven keresztül működtetni természetesen egyáltalán nem könnyű, sok akadállyal jár, de ez egy nagyon szép munka, amely során össze kell tartani mindazokat, akik részt szeretnének venni benne, vagyis az egyesület tagjait. Sebők Valéria a népművészetmestere, a népi textilkultúra és a fonott csipke hagyományának kutatásával és továbbadásával érdemelte ki az elismerést.
3: Motiváció az volt, hogy Néprajzi Múzeumban Budapesten azt mondták, hogy ne próbálkozzak, mert úgyse sikerül. Na most ez nekem elég volt arra, hogy de akkor is. És érdemes törekedni, érdemes foglalkozni velem szabad időben, vagy ki mikor ráér, mert hát előbb-utóbb még jön az eredménye.
1: Az ünnepségen Gyivánovics Dániel, Szabadka város képviselőtestületének elnöke hangsúlyozta, a múlt értékeinek megőrzése épp olyan fontos, mint a jövő építése. Ezért büszkén kell ápolnunk Szabadka örökségét, és továbbadnunk azt a következő nemzedéknek. Büszkék lehetünk a nyelvünkre, a kultúránkra és a származásunkra, miközben közös jövőt építünk. Megőrizhetjük azt, akik vagyunk, és közben nyitottak lehetünk mások felé. Lehetünk különbözőek, és mégis összetartozhatunk. Ebben rejlik Szabadka különlegessége. Stevan Bakić, Szabadka polgármestere beszédében elsősorban az elmúlt egy évben megvalósuló fejlesztésekről és a város előtt álló tervekről beszélt. Hangsúlyozta ugyanakkor Szabadka sok nemzetiségű jellegét, a város identitásának megőrzését és azt, hogy a különböző közösségek együtt építik a város jövőjét. Őrizzük meg Szabadkát, ugyanakkor építsük tovább együtt az utánunk következő generációk számára. Legyen olyan város, ahol tiszteletben tartják a különbözőségeket, megbecsülik a jó embereket, értékelik a tudást, ahol a gyermekek biztonságban nőhetnek fel, és ahol minden ember érzi, hogy fontos. A díszülésen ezúttal is azokat köszöntötték, akik munkájukkal és teljesítményükkel sokat tettek Szabadkáért. A városnapját pedig a következő napokban is számos kulturális és szórakoztató program teszi teljessé.
0: Ahogyan hallották, ma is folytatódnak a városnapi programok Szabadkán. Este 9 órától a legendás magyar rock együttes a Republik lép színpadra. Emellett érdemes felkeresni a borkorzót, ahol borászok, kézművesek és gasztronómiai kiállítók várják az érdeklődőket. A hagyományos vásár a városnapi rendezvénysorozat teljes időszaka alatt így ma is látogatható. A programok között kulturális események is szerepelnek. 18 órától Jakobei Károly megrendeléseiről tartanak előadást a múzeumban, ahol olyan érdekességekről is szó lesz, mint hogy a festő Szabadka számára Széchenyi és Deák portrékat készített, valamint ő festette ki a bajmoki templomot is.
4: Sport.
0: A szerbiai atléták 3 érmet, 1 aranyat, 1 ezüstöt és 1 bronzot szereztek a tarantói mediterrán játékok atlétikai versenyeinek utolsó napján. A legfényesebb érem Világos Adriannáé lett, aki 65,93 méteres dobással győzött gerelyhajításban, és egyúttal új mediterrán játékok rekordot állított fel. Ivana Spanović 14,9 méteres eredménnyel ezüstérmet szerzett 3-asugrásban, míg válogatottbeli társa Alexandria Mitrović 13,69 méterrel bronzérmes lett. És aranyérmet nyert Szerbia evezős párosa is. A szabadkai Mačković Martin és Nikolaj Pimenov diadalmaskodott a 2 pár evezős versenyszámban az olaszországi Tarantóban zajló mediterrán játékokon. A szerb egység a döntőt 6 perc 25,37 másodperc alatt teljesítette. Az ezüstérmet az olasz, a bronzérmet pedig a görög páros szerezte meg. A pontos idő 12 óra 13 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Régi reklámok meséltek Szabadka múltjáról, tanévkezdés a szórványban is. Jönnek a részletek. A város múltját idéző kiállítás nyílt a Szabadkai Városi Könyvtárban tegnap. Az Időkapszulák című tárlat Szabadka egykori gazdasági, társadalmi és mindennapi életébe nyújt betekintést. Az intézmény helyismereti részlegének értékes gyűjteményéből válogattak régi reklámokat, hirdetéseket és korabeli dokumentumokat. Különlegessége továbbá, hogy több nyelven is bemutatja Szabadka múltját. A programot a Városnapi Rendezvény sorozat részeként hívták életre, emelte ki Berényi Eszter, az intézmény igazgatója.
4: Szabadkai Városi Könyvtár minden évben csatlakozik az ünnepkörhöz. Az idén egy különleges megnyitóval kedveskedünk az ide látogatóknak. Természetesen a Városnapja nekünk is hatalmas ünnep, hiszen a könyvtár az egyik olyan intézmény, kulturális intézmény, amely talán a legbővebben tárolja a régmúlt korok, idők anyagát, illetve könyveit, újságait, és ezekből az anyagokból, a helytörténeti osztályunk nagyon gazdag anyagából válogatást készítettünk. Pontosabban 2 kolléganőt illet a dicséret, ő pedig Homonai Szalai Andrea és Ivona Vojnić Hajduk, akik kutató munkát végeztek.
0: Torontál vásárhelyen 38 elsős kisdiák kezdte meg az új tanévet, 2 szerb és 1 magyar tannyelvű osztályban. Mindannyian megkapták Antalfalva község ajándékát, 1 iskolatáskát és a házi olvasmányokból álló könyvcsomagot. A magyar tannyelvű osztályba induló 5 tanuló külön átvehette a Magyar Nemzeti Tanács és a Rákóczi Szövetség ajándékát is. Lőcsei Ilona és Fackovics Melissa riportja.
5: Az elsősök fogadására másodikos iskolatársai készítettek ünnepi műsort a torontálvásárhelyi Mosa Piede általános iskolában. A magyar tannyelvi osztályban idén 2 kisfiú és 3 kislány ült az iskolapadba. Nagy Zoltán.
6: Mit gondolsz, hogy mit fogsz tanulni az iskolában tanító bácsival, s a többi barátokkal?
7: Matematikát, számolat, meg ilyesmétet. Szeretem a beteini a betűtet, meg ilyesmi.
5: A magyar nyelven tanuló diákok szülei részére nagy segítség a beiskolázási tanszercsomag, az iskolatáskák és különösen a tankönyvek, amelyeket a gyerekek ingyen kapnak. Nyíregyházi Tímea.
8: Tényleg nagyon nagy segítség, és az is fontos, hogy a gyerekek meg vannak elégedve avval, amivel kapnak, és szeretik használni is, és az idén kaptak ilyen nagyformátú füzeteket is, úgyhogy ezt is azt mondta a tanító bácsi, hogy nem kell semmit se vegyünk, ami benne van a csomagban, az elég.
5: Bagator János osztálytanító sok éves tapasztalattal rendelkezik, és minden újabb korosztállyal arra törekszik, hogy összetartóak legyenek és szeressék egymást.
9: Az én pedagógiai praxám már fel van készülve mindenre, és a gyerekekkel dolgozni mindig nagy öröm, akárhányan vannak. Mostan 5-en vannak, kicsinek tűnik a csoport, azonban egy családi hangulatot tudok majd elővarázsolni, és a gyerekek ugyanúgy, ahogy a régebbi diákcsoportjaimmal is foglalkoztam, ezekkel is ugyanolyan nagy örömmel fogok foglalkozni.
5: Az iskolába való ismerkedés után a helyi József Attila művelődési otthonban Vidrács Krisztina, a Mósa Piede általános iskola igazgatója és a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának alelnöke adta át az elsősöknek az MNT és a Rákóczi Szövetség ajándékát. Vidrács Krisztina, a torontálvásárhelyi Mósa Piede általános iskola igazgatója.
8: Ez egy mindig megható és szép nap, hiszen ez egy új kezdet a szülők számára és a diákok számára is. Az izgatottság, az öröm, mindent lehet látni ilyenkor úgy a szülők, mint a diákok arcán is. Nekünk az a legfontosabb, hogy boldogan jöjjenek, hogy szeressék, megszeressék az iskolát, hogy kíváncsiak legyenek, én ezt üzentem ma az ünnepi műsor keretén belül is.
5: Ezen kívül Székely Kevén Trömcsics Kornélia tanító 10 gyereket fogadott magyar tannyelvű osztályba, Ürményházán és Nezsényben pedig egy-egy kisdiák csatlakozott idősebb pajtásához, Cseh János és Farkas Cseh Csilla tanítók összevont tagozatában. Ők is megkapták a Magyar Nemzeti Tanács és a Rákóczi Szövetség jóvoltából az ajándékcsomagot.
0: A pontos idő pedig 12 óra 18 perc, híradónkat hallották.
10: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 29,5 fokot mutat a hőmérő, többnyire napos idő várható a nap hátralévő részében is. Általában mérsékelt marad az északi, északkeleti szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy gyenge hideg front hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Kora reggelre 16 fokra csökken a hőmérséklet, majd napközben 32 fok körül alakul a csúcsérték.
11: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
12: Mi házhoz visszük a híreket.
13: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
12: Reklám következik.
14: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
14: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
14: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
17: Várom a postást.
16: Jön a nyugdíj?
17: Azt várhatom.
16: A számlákat hozzák.
17: Na azt nem várnám.
16: Hát akkor?
17: Ma hozzák a 7 napot.
18: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
11: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Szeptember 2-ára vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 34 para, 100 forint középárfolyamon 31 dinár 82 para, 1 svájci frank 124 dinár 65 para, 1 angol font 136 dinár 80 para és 1 amerikai dollár 101 dinár 37 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: És elérkezett az idő, hogy bele lapozzunk a Pannon Televízió műsor füzetébe is. És hát jelen pillanatban az a Szubjektív látható, amelynek vendége Pap Éva író. Azután a Vajdasági Magyar Elsősök tanév kezdő ünnepsége és beiskolázási csomagjaik átadása volt Bajsán, ez a Pannon Televízió felvétele. Lesz természetvédelem határok nélkül. A 15 órai közelképben gunarasi falunapról összefoglaló fitpercek, tanuljunk szerbül, majd a 17 órai közelképben a hajdújárási Rózsa Sándor fesztivált láthatják. Utána híradó, a kincses ládánk Apatinba utazik, lesz délbánát ízei főzőműsor, egészségügyi magazin és tudományos magazin is, valamint szerda esti koncert még a késő esti híradó előtt ma a Pannon TV-ben.

Nem Csonkapici, de magyarországi fellépő lesz ma este Szabadka központjában. Borkorzó kézművesek és gasztronómiai kiállítók is várják továbbra is az érdeklődőket. Ma este is folytatódnak a városnapi programok, illetve ma is folytatódnak. Este 9 órától a legendás magyar rock együttes a Republic lép színpadra. Emellett érdemes felkeresni a borkorzót, a kézműveseket és a gasztronómiai kiállítókat is. A hagyományos vásár a városnapi rendezvénysorozat teljes időszaka alatt, így ma is látogatható.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Gyuro Macut szerb kormányfő szerint a következő napokban pontos információ lesz arról, mikor írják ki a választásokat. A miniszterelnök a K1 televíziónak nyilatkozva elmondta, erről egyeztetni fog az államfővel. Ugyanakkor szerinte fontosabb, hogy a társadalmat felkészítsék a választásokra, és tovább stabilizálják a helyzetet. Macut arra a felvetésre reagált, hogy amennyiben a választásokat nem írják ki holnap, úgy szeptember 10-ig kellene várni a kiírással. A szerbiai sajtóban több helyen is olyan információk jelentek meg, hogy október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választásokat. Az elmúlt hetekben egyébként október 18-a és október 25-e merült fel a leggyakrabban az előrehozott parlamenti választások lehetséges időpontjaként. Korábban ezt az információt a szerb államfő Alekszandar Vučić is megerősítette. Ma is folytatódnak a városnapi programok Szabadkán. Este 9 órától a legendás magyar rock együttes a Republik lép színpadra. Emellett érdemes felkeresni a Borkorzót, ahol borászok, kézművesek és gasztronómiai kiállítók várják az érdeklődőket. A hagyományos vásár a városnapi rendezvénysorozat teljes időszaka alatt így ma is látogatható. A programok között kulturális események is szerepelnek. 18 órától Jakobei Károly megrendeléseiről tartanak előadást a múzeumban, ahol olyan érdekességekről is szó lesz, mint hogy a festő Szabadka számára Széchenyi és Deák portrékat készített, valamint ő festette ki a bajmoki templomot is. A tartományi költségvetésből mintegy 11,5 Szabadka számára Széchenyi és Deák portrékat készített, valamint ő festette ki

0: Nagy annak fényében, hogy a Majsai-úti általános iskolában az idén 620-ra nőtt a tanulók száma, ami 20-szal több a tavainál, illetve egy osztállyal több is indult. A vajdasági MCC programjai a 2026-27-es évben is folytatódnak, áll az alapítvány közleményében. A Mátyás Corvinus kollégiumhoz kapcsolódó állami közfeladatok az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerültek, az átállást pedig a Nemzeti Tehetségközpont biztosítja Magyarországon. A változás nem érinti a 26-27-es tanév kezdetét és a diákok programokban való részvételét. Az MCC programjai köztük a középiskolában, program a tervek szerint szeptemberben a megszokott keretek között folytatódnak, az esetleges további változásokról az érintett diákokat és családokat időben tájékoztatják.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelen pillanatban a hőmérő még mindig 29 fokot mutat. Többnyire napos idő várható a nap hátralévő részében is. Aztán általában mérsékelt marad az északi, északkeleti szél. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnapkora reggelre 16 fokra csökken a hőmérséklet, majd napközben 32 fok körül alakul a csúcsérték.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: Friss hírek minden órában.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Közélet.
1: Közélet.
0: Politika.
1: Politika.
0: Kultúra.
1: Kultúra.
0: Sport.
1: Sport.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik utolsó órájába léptünk, Farkas Ervin adásvezető technikust Váradi Valentin váltotta fel, így most már ő segít nekem, hogy így ebben az órában is a fontos információk, na és persze a jó zenék eljussanak a hallgatókhoz a 107,1 és a 107,9 MHz-en. És már is egy programmal jelentkeznék, a 4. Szegedi Gin és Rum Gastro Fesztivál. Többnapos színes programmal várja az érdeklődőket szeptember 3 és 6 között, idén újdonságokkal, sztárséfekkel várják majd az érdeklődőket nagy színpadon, illetve gasztro színpadon. Hát kiemelnék néhány érdekességet, lesz ejtőernyős megnyitó, azután salsa, Chris Rudy Live, ez már csütörtökön, és a gasztroszínpadon zöldségszobrászat, valamint gyermekcsoda alapítvány is bemutatkozik. Pénteken szintén a nagy színpadon lesz itt tánc is, Gáspár Laci Funky Session, azután Wazowski Live és Dusán DJ set, a gasztroszínpadon pedig Osztriga és Pásgő este. Szombatból is kiemelném Szalma Anna Mária fellépését, de lesz Éliás Junior Live is. Azután a gasztroszínpadon gyerek koktél keverés. Mármint gondolom én, hogy a gyerekeknek tanítanak koktélkeverést, illetve arcfestés, hajfonás, palacsintakürtös, buborék, só, és még sorolhatnám. Vasárnap pedig Jász Andris szaxofonsó, a gasztro színpadon pedig lufi hajtogatástól kezdve Bing Nyuszi lép fel, és folytatódik a buborék só is az elkövetkező napokban, tehát 3. és 6. között Szegeden, a Gin és Rum Gastro Fesztiválon.

0: reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Kedves hallgatóink, indulunk.
5: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
4: Micsoda?
5: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Gratulálom.
5: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
4: Szóval maga a fősumá.
5: Tudják, Kis János nagy buli.
4: Képzeljék el, így beszélt, hogy
6: Rádió Diszkó. Oké.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradon a Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-től és 10:30-től, valamint délután 13:30-től és 16:30-től.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Jó hírekkel érkezem. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra. A nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra számíthatnak emellett. A szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárva vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25000 dinárot kapnak. A veteránok ezen felül további 10000 dináros juttatásban is részesülnek. A kormány a programra összesen csak nem 1 milliárd eurót biztosít. Ennek egy részét a részvény alap, a fennmaradó összeget pedig az állami költségvetés fedezi. Tehát a nagykorú szerb állampolgárok számára szeptember 7-én kezdődik a jelentkezés a kincstári igazgatóság honlapján. Ezen a felületen lehet azt is ellenőrizni, hogy ki jogosult az egyszeri támogatásra. Akik szerepelnek a részvény alap nyilvántartásban, azoknak nem kell külön jelentkezniük. Számukra automatikusan kifizetik az összeget. Mindenki másnak igényelni kell a támogatást. A nyugdíjasok szeptember 14-én a 6000 dináros támogatás mellett egy újabb egyszeri juttatást is kapnak. A nyugdíj összegétől függően 20 és 35 ezer dinár közötti kifizetésre számíthatnak, amelyet automatikusan folyósítanak számukra. Ugyanezen a napon a szociális segélyben, gyermekpótlékban vagy hadjárva, esetleg veterán juttatásban részesülők egyszeri 25 ezer dinárt kapnak. És ahogy említettem, a veteránok ezen felül még plusz 10-et. A kormány a költségvetés módosításával teremti elő az egyszeri támogatások fedezetét. A csaknem 1 milliárd eurós csomag egy részét a részvény alapból finanszírozzák, a nagykorúaknak járó egyszeri támogatás fennmaradó részére pedig az állami költségvetésből különítettek el. Olvasható a pannonrtv.com-on.

Mike Oldfield felvételével én meg is köszönöm eddigi figyelmüket, további jó vételt kívánok a folytatásban a hírek után, beszéljünk róla műsor rész. Benne pedig dr. Samu Krisztiánnal, nyugatbácskai származású kutatóval hallhatnak egy beszélgetést, aki nemrég Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetésben részesült. Tartsanak velünk a folytatásban is, jó vételt, kellemes rádiózást kíván Bózás Zsuzsanna.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
2: Reklámot hallottak.
3: 14 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. A tartományi költségvetésből mintegy 11,5 millió dinárból újították fel a Majsai úti általános iskolában a közlekedési oktatást szolgáló iskolai gyakorlópályát. A munkálatok során több mint 1000 négyzetméternyi felületet aszfaltoztak le, felújították az útburkolati jeleket, valamint 61 közlekedési táblát helyeztek ki. A gyakorlópályát a jövőben más szabadkai iskolák tanulói is használhatják, fogalmazott Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke Szabadkán kiemelte, az iskolai infrastruktúrába történő beruházások jelentősége különösen nagy annak fényében, hogy a Majsai úti általános iskolában az idén 620-ra nőtt a tanulók száma, ami 20-szal több a tavainál, illetve egy osztállyal több is indult. Szülői bejelentés alapján derült fény arra, hogy egyes 8. osztályos magyar nyelv tankönyvek borítója hibásan jelent meg. A címben magyar nyelv helyett magyar nyelv szerepel. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy a magyar nyelvű oktatásban résztvevő diákok ilyen hibával kerülő tankönyvet kapjanak. A közösségi médiában megjelent bejegyzésében azt írta az MNT elnöke, hogy azonnal felvette a kapcsolatot Jerasz Anikó oktatási államtitkára, aki már a tankönyvkiadó intézettel is egyeztetett az ügyben. Kiemelte, nem minden példány érintett, de a hibás tankönyvek cseréjét biztosítani fogja a testület, illetve a könyvek kiszállítása és szétosztása még folyamatban van. Szabadka főtere tegnap este teljesen megtelt a Városnap alkalmából rendezett Dragana Mirković koncerten. A népszerű énekesnő mintegy 2 órás műsorral szórakoztatta a közönséget, amelyben pályafutásának legismertebb dalai is felcsendültek. A koncert különlegességét a közvetlen hangulat adta, Mirković folyamatosan kommunikált a közönséggel, a műsor második felében pedig a szabadkaiak zenei kívánságait is teljesítette. Az est végén látványos tűzijáték zárta a Városnapi program egyik központi eseményét. A rendezvénysorozat ma este folytatódik, amikor 21 órától a Republik együttes lép fel a főtéren. Idén is, akárcsak tavaly 4 kisfiú született a Városnapján a Szabadkai Közkórház. Sorozat ma este folytatódik, amikor 21 órától a Republik együttes lép fel.

0: Szabadkán.
1: Sport.
0: Aranyérmet nyert Szerbia evezős párosa. A szabadkai Mačković Martin és Nikolaj Pimenov diadalmaskodott a két pár evezős versenyszámban az olaszországi Tarantóban zajló mediterrán játékokon. A szerb egység a döntőt 6 perc 25,37 másodperc alatt teljesítette. Az ezüstérmet az olasz, a bronzérmet pedig a görög páros szerezte meg.
1: Időjárás.
0: Szabadkán 28 fokot mérnek, csütörtökön egy gyenge hideg front hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Kora reggelre 16 fokra csökken a hőmérséklet, majd holnap napközben 32 fok valószínű.
2: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
3: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Dr. Samu Krisztián doroszlói és zombori gyökerekkel rendelkező kutató, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dékán helyettese, a Magyar Érdemrend lovak keresztjének birtokosa. A számítógépes színlátás diagnosztika világszintű úttörőjeként számon tartott kutatóval és oktatóval, aki sokoldalúságának köszönhetően joggal nevezhető reneszánsz embernek is, tudományról, tehetséggondozásról és a szülőföld iránti elkötelezett ragaszkodásáról beszélgetett kolléganőnk Lenner Tímea.
2: Dr. Samu Krisztián kutatót, a Budapesti Műszaki Egyetem dékán helyettesét kérdezem. Talán nem titok, hogy itt beszélgetünk a szülői házban, Doroszlón. Ugye fontosak az eredmények, jelentősek az eredményeid, a tudományos sikereid, de fontos-e az, hogy az ember honnan indult, és mik voltak, melyek voltak azok a mérföldkövek az életedben és a szakmai életedben, amelyek elvezettek téged Budapestre, a Műszaki Egyetemre?
3: A bölcső, ahonnan az ember érkezik, az talán a legfontosabb. Ugye nyilván ez közhely. Hogyha tágabb kontextusban vizsgáljuk az életutamat, sajnos már így kell beszélnem, hogy életút, még akkor is, hogyha ez nem egy életút interjú, remélem. A mérföldkövek azok jobban rávilágítanak arra, hogy miért fontos a szülőföld, miért fontos, hogy honnan érkeztem. Nagyon szerencsés helyre tett le a dugója Doroszlóra. Ezt talán mindenki tudja, hogy miért, mik ennek a külső ismérvei, de belülről ez teljesen más. Doroszló, mint egy nyugat-bácskai erős magyar falu, amikor én születtem, az egy keltetője volt itt a sikeres embereknek. Ennek nem a genetika az oka, hanem az a közösség, ami ezt kinevelte. Ugye a kultúregyesület a falu számtalan társadalmi intézménye, és talán a legkiemeltebb, ami leginkább hozzásegített a karrierem során az eredményekhez, az a doroszlói iskola. Ami talán az óvodával kezdődött, mert fantasztikus óvónénéim is voltak, de a doroszlói iskola az a maga nevében nyilván csoda volt a tanárokkal, tanítónénivel együtt, és akkor egy olyan műfajt műveltek itt, aminek most már neve van, ugye ez a tehetséggondozás, ami akarva-akaratlanul működött a doroszlói iskolában, és igazából én ennek vagyok idézőjelben az áldozata. Tehát már ideje korán a tanárok talán nagyobb érdeklődéssel foglalkoztak velem, és igazából ez vezetett egy erős útként a zombori gimnáziumban, ami szintén egy ilyen műhely volt, és a zombori gimnázium után nyilván, vagy már közben is nyilván való volt, hogy egyetemre fogok járni. Az irány az, hogy melyik, az viszont nagyon bizonytalan volt, ugyanis én jó magamat egy reneszánsz embernek tartom, és kezdetben történelem, irodalom érdekelt, köszönhetően Szalai tanító bácsinak, névrajz rettenetesen érdekelt, Kovács Endre bácsinak köszönhetően az ő gyűjtési akcióiba is részt vettem, és teljesen bele voltam szerelmesedve mindenféle társadalomtudományi szakákba, de végül igazából a lustosságon vitt a műszaki pálya felé, ugyanis mikor szembesültem azzal, hogy a magyar történelmi, illetve a társadalomtudományi szakokon milyen felvételi követelmények vannak, és az mennyit kell olvasni, mennyit mindent memorizálni kell, akkor inkább a matematika és a fizika, ez a kémia felé fordultam, mert igazából ezek így zsigerileg működtek. Ez vitt utána a műszaki pályára, Újvidéki Egyetemre felvételiztem, utána háborús idők sodortak el Budapestre, ott nagy szerencsémre, a legjobb műszaki egyetemre, Budapesti Műszaki Egyetemre kerültem, ahol gépészmérnöki karon végeztem, és ez az egyetem, ahova betettem a lábamat 94 őszén, gyakorlatilag mai napig az alma máterem a munkahelyem, ugyanis az egyetem éveim után kaptam egy doktoranduszi felajánlás, ösztöndi ajánlatot, amit elfogadtam, utána munkaviszony, és az egyetem félkatonai rendszerébe a szabárlétre, nem minden lépcsőjét, de a lépcsők többségét megmásztam, és itt a történet vége. legalábbis ennek a szakmai történetnek egyelőre ez a vége.
2: Melyik az a kutatási terület, téma, amelyen dolgoztál, dolgozol, és ami központi szerepet játszik a szakmádban?
3: Itt visszaköszön az a reneszánsz szemlélet, amiről az előbb beszéltem. Soha nem tartottam magam olyan tudósnak, olyan kutatónak, aki egy nagyon kis lehatárolt területen alkot nagyot. Mindig tág szemlélettel tekintettem a világra. Nagyon fontos számomra a világ megértése, az összefüggések komplex kutatása. De amikor ugye a gépészmérnöki karon elkezdtem dolgozni, gépészmérnök lettem, akkor rájöttem, hogy ez azért számomra egy nagyon szűk nadrág, szűk cipő. Bár ugye a gépészet, hogyha így első nézésre rátekintünk, nagyon tág terület. Ugye járművektől kezdve minden bútor, tehát minden eszköz, ami materializált, minden, amit megfogunk, az egy gépészeti termék. Vagy legalábbis egy gépen képződik, gépen születik. De számomra szűk volt. Úgyhogy a gépész területeken is kerestem azt a szakirányt, ami minél többet befog a világunkból. És akkor így kerültem el egy olyan tanszékre, aminek a neve Finománika Optika tanszék, úgyis ez kiterjesztette ezt a rideg vasból álló gépész valóságot az optika irányába és a finománika világába, amit én úgy nevezek, hogy ez a kisvasak tudománya. Finom apró szerkezetek, ura szerkezetekre lehet elsősorban gondolni, vagy zár szerkezetekre. Az optika, hát ugye az meg, ezt nem kell mesélnem, hogy ez mennyire színes terület, és az optikán belül is találtam egy olyan területet, ami szó szerint színes, ugyanis az optika egyik szakága a színtudományok. És természetesen adekvát, hogy ez rögtön megtetszett. Ugyanis a színlátás és a színnek érzékelése az meg agyi folyamat. És ez kapcsolódik a másik nagy szerelmemhez, a biológiához. És ugye ez megint kapcsolódik Doroszlóhoz, mert meg kell említenem André Kilonka tanárnőmet, hát aki szintén nagyon komolyan végezte a tehetségkutatást, olyannyira, hogy a mentorálásában már az általános iskolába versenyekre jutottunk ki, biológiában természetesen. Úgyhogy rátaláltam egy olyan területre, ami ma úgy neveznek korszerűen, hogy interdisziplináris kutatási terület, megtalálható benne elektronika, informatika, biológia és a műszaki tudományok szinte minden ága, és hát ezen a területen nyilván az akkori mentoraim kijelölték azokat az irányokat, amikkel ma is foglalkozom. A mentoraim az egyik föltalálói a színtévesztés. Ugye ezt betegségnek tekintik sokan, de igazából ez egy defektus, tehát egy látás jellegzetesség, egy látás defektus, ami a színlátás teljes elvesztésétől a torzó színlátásig terjed. Ez egy egyszerű szemüveges technikával, mint egy napszemüveg, vagy napszemüveghez hasonló szemüveggel korrigálható. Tehát visszaállítható a normál színlátó állapot. Ez mint egy magyar találmány, nyilván a műegyetemen került kifejlesztésre, és ebbe a kutatócsoportba kapcsolódtam be, mint diplomatervező korábban, itt lettem doktorandusz, TDK-ztam is ebből a témából, és akkor adekvát volt, hogy a doktorit is ezen a területen írtam. Nyilván akkor már megfelelően leszűkítve. Ez egy akkora terület, hogy átlátni át lehet, de tudományos eredmény nyilván csak egy szűk területből lehet utána elérni. Úgyhogy a teljes színlátás korrekciós területből én a diagnosztikai területen ástam mélyebbre, ott pedig a számítógépes színlátás diagnosztika az, aminek egyik, hát azt lehet mondani, hogy világszinten is elindítója, és azóta is művelője vagyok, és ez a terület olyannyira innovatív, hogy ez piacképes is. Ugye ma sajnos, talán ugye azt kell mondanom, hogy sajnos a tudományokat pénzbe mérik. Az innovációk, ugye a tudományos kutatások akkor értékesek, hogy azok rögtön pénzre válhatók, úgyhogy ebbe is szerencsém volt, sikerült egy olyan témába beleterennyire lennem, ami profitot is termel. Tehát mint a szemüveg, mint a szemüveg felhasználását lehetővé tévő diagnosztika, az egy piacképes találmány, úgyhogy van benne továbbra is kutatnivaló, van benne ráció, és igazából továbbra is ezen a területen dolgozom és működöm.
2: hoztad magaddal ezek szerint a tehetségkutatás példáját is, hiszen mentorprogramok részese is vagy. Mindez mit jelent a gyakorlatban, és mit jelent számodra szakmailag, emberileg?
3: Ugye, már az ipart is kipróbáltam, tehát dolgoztam nagyon sok ipari projektben, de az, hogy az egyetemen maradtam, az jó részt annak köszönhető, hogy az oktatás és a fiatalokkal, mint mentoráltakkal való foglalkozás, az mindig is izgatott, és nem csak, hogy izgatott, tehát az nyilván inspirált. Minden egyes ember palánta, minden egyes mérnök palánta, az egy inspiráció. Mert nyilván kiterjeszti az ember lehetőségét abban a szempontból, hogy olyan új ötleteket hoznak be, amik jó ötlet csírák, de ugye a kifejtésükhöz szükség van egy mentorra. Tehát ugye a mester és tanítványa az nem egy lózunk, hanem a világ valójában így működik. Nekem is sok idő kellett, mire rájöttem. Pedig alanya voltam, mert az én mentorom, akinek neve hangozzék el, Vence Klára, számára ugyanegy ilyen mentorát voltam, és az én ötleteim beleszámítottak az ő tudományos eredményébe és az ő tudományos produktumaiba. Úgyhogy magától működött a dolog, amikor elkezdtem tudománnyal foglalkozni, hogy én is kutassam azokat a fiatalokat, akik segíthetnek az én munkáimba. Igazából nem is nagyon kellett kutatni ezeket a fiatalokat, értem, az ennek a terepe. Tehát TDK-sok, diplomatervezők, doktoranduszok, azok, akikkel nyilván úgy dolgozunk együtt, hogy ez a mester és tanítványa idea, ez minél sikeresebb legyen, bár ugye nyilván nem az elveknek való megfelelés a célja, de tökéletesen működik, és nyilván ezen felül a hétköznapi oktatás, egyetemi oktatás is kitermeli azokat a mester és tanítványa kapcsolatokat, kapcsolódásokat, amik igazából erőt adnak ezekben a nehéz időkben, meg a kicsit könnyebb időkben is, hogy az ember megbirkozzon a hétköznapi nehézségekkel, és úgy a privát, mint a szakmai nehézségekkel. Ez irányú tevékenység ugye nem csak tudományos, nem csak szakmai, hanem nyilván pedagógia is, ahogy az ember egyre bölcsebb lesz, úgy ösztönös igényt érez arra, hogy ezt átadja. Még akkor is az ember fülébe cseng, hogy ez a túráradó bölcsesség sokszor avittasnak tűnik, de hát ugye nyilván próbálja az ember magát moderálni és megszűrni, és a műegyetemen most olyan mentorálási programokat szeretnénk indítani, igazából nekem az a vágyam, hogy a mentorálás ez több korosztály által közösen működjön, mindenki azt adja át a mentorátnak, ami a saját korosztályából fontosnak tűnő gondolat, átadandó ismeret, és akkor így pedagógiailag is ki lehet egészíteni ugye azt a rideg tudományt, ami végülis eredményes, de az ilyen pedagógiai és emberi kapcsolat nélkül egy szinten szaktalan munkává válik.
2: És ezek generációs hidak is tulajdonképpen.
3: Természetesen. Soha véget nem érő generációs hidak. Itt csak egy kis történet, amivel indítani szoktam az előadásaimat, mármint az első előadásaimat, amikor az évfolyammal találkozom. Hát abban másod, harmad éven találkozok először a hallgatókkal, akik már ugye nyilván az egyetem milliójébe otthonosabban mozognak, mint az első éves gólyák, de számukra mindig elmondom azt, hogy amit itt átadok az előadáson, átadok az órán, annak a relevanciája persze nagyon fontos, ugyanis a tankönyvek tartalmát azt átadom, megmagyarázom, de igazából ez nélkülem is működik. YouTube-ban tőlem sokkal ügyesebb, okosabb és érdekesebb és jobb hangú tanárok adják át a tudást, sőt, ha most beírják a mesterséges intelligenciába, nyilván tőlem frissebb és talán pontosabb adatokat is kapnak. Tehát igazából ebből a szempontból teljesen fölösleges, hogy beültek az órára. Amiatt viszont fontos, hogy beülnek az órára, az, hogy hát először is hozom azt a 30 éves mérnöki tapasztalatot, amit én megosztok velük, mert nekem semmibe nem kerül, és egy iparvállalatban az első munkahelyükön valószínűleg már nem kapnak meg, mert ott konkurensük lesz a főnökük, konkurensük lesz a velük egy padba ülő, vagy az egy asztalnál ülő. Tehát ezért már megéri. A másik pedig az a mentorálási lehetőség, az a közvetlen diák-tanár viszony, ami utána segíthet a többi tantárgyba, segíthet ti őket a karrierjükbe, hogyha a másik oldalon is megvan a vevőkészség, az így érhető el. Mert biztos, hogy nem fog bejönni az, vagy hozzám az ajtomon kopogtatva, hogyha nem alakul ki egy két-három előadásnyi ismerettség.
2: Egy évvel ezelőtt rangos állami kitüntetésben részesültél, a Magyar Érdemrend lovak keresztjét vehetted át. Hogyan érintett ez az elismerés?
3: Most, hogyha nagyképű lennék, akkor azt mondanám, hogy természetesnek lettem, de ez csak az mondatja velem, hogy nem készültem rá, nem vágytam rá. Tehát teljesen úgy érkezett az információ el hozzám, hogy nem lepett meg túlzottan. Egyetlen egy szempont volt, ami a meglepődésemet okozta, az az, hogy a Műszaki Egyetemen egy ki nem mondott egyezmény alapján vezető pozícióba lévő oktatókutatót nem terjesztenek fel. Ugyanis a felterjesztés az nem tudtuk, az egyetemről érkezett, az egyetem szenátusa nyomta rá a nagy bélyegzőt, tehát a 14 évnyi vezetőkutatói pozícióm munkája volt nyilván, ami indukálta ezt a kitüntetést, és ami után megérkezett a hír, hogy felterjesztenek, nyilván, hogy ez még nem volt a kitüntetési értesítés, akkor úgy gondoltam, hogy nekem önmagában már ez egy kitüntetés, ugyanis a kollégáim terjesztettek föl, és a kollégáim szavazták meg a szenátusba ezt a kitüntetést, hogy utána a következő lépcsőfokokba ez milyen sorsra jut, az arra már nem volt kiadásom, és igazából nem is nagyon aggódtam rajta. Tehát elsőben ezt olyan módon értékelem ezt a kitüntetést, hogy ez a kollégáim figyelmessége az irányomba, és a kollégáim részéről egy olyan elismerés, ami viszont tényleg megható. Az ünnepség az természetesen szintén nagyon megható volt, amit az ember úgy előre nem is igazából vár. Ünnepélyes aktusok tömkelege, neves emberek, neves diátadók jelentek meg az ünnepségem, művészek és a tudományos, művészeti, gazdasági élet nagyon sok szereplője van jelen egy ilyen átadásom. Ez természetesen nagyon, nagyon felemelő és nagyon, nagyon jó érzéssel tölt el utána az embert.
2: És van egy időpontbeli egyezés is az átadás idejére vonatkozóan, egy családi egyezés. Erről is, hogyha hallhatnánk.
3: Ez olyannyira egyezik, hogy, ahogy mondtad, dátumszerűen augusztus 20-a környékénre első egyezés. A nagymamám, Samuni Babos Rozália, népművészetmestere, ha jól tudom, Vajdaságból az első népművészetmestere, ugyanezen a napon vette át 15 évvel ezelőtt ezt a díjat, bocsánat, nem ezt a díjat, tehát ő a népművészet mestere, de az átadó az ugyanúgy az akkori kulturális minisztérium szervezésébe történt, és erre ott az én díjátadómon döbbentem rá, amikor ugye én vártam a soromat az én kitüntetésemre, és egyszer csak felolvasásra kerültek a népművészet mesterei díjazottak, és akkor jutott eszembe, hogy ja, hát én egy ilyen már részt vettem, akkor az Iparművészeti Múzeumban tartották, ami az én díjamat a Vigadóba vettem át, akkor egy hasonló rendezvényen a nagymamámat kísérve nagymamám vette át, de hát nyilván akkor is annyira izgultam, és annyira meghatottan figyeltem az eseményeket, hogy akkor nyilván a lovagrendesekre nem figyeltem oda, de ez egy is ugyanazon esemény két különböző időpontban, és hát ez még inkább ilyen szempontból megható, hogy a történelem ilyen szempontból ismételte önmagát.
2: Eddigi szavaidból is az tűnik ki, hogy különös jelentőséggel bír számodra a szülőföld, tevékenységekben is visszacsatolsz erre, Facebook oldalt üzemeltetsz, amely kapcsolódik a településhez, amellett, ha jól tudom, helytörténeti munkákat, kutatásokat is jegyzel, illetve nagy gyűjtő is vagy.
3: Erődök nyomába próbálok valamilyen módon bekapcsolódni. Ugye már említettük Kovács Endre bácsit, tehát ő szeretette meg velem, illetve Szalitő bácsi, akivel már beszéltünk szintén, ők szeretették meg velem a helytörténet szépségeit. Nagyon izgató volt számomra, amikor megismertem a falunak a történelmét. Ugye nálam zsigeri az, hogy szeretem tudni, hogy mitől működnek a dolgok, és mindig egy lépcsővel visszafele látni, hogy mitől van mi. Nyilván az ember mindig élete végig kutatja, hogy honnan érkezett, tehát egy természetes folyamat az, hogy a falunk történelmét azt kutatjuk és ismerjük, tehát ez volt a kiindulás. Az informatika hajnalán mi sem volt természetesebb, hogy azon egy honlapot készítettem, hogy ezekről a rövidebb írásokat közöljek, és akkor utána igazából nagyon egyszerű volt további témákat találni, és minden közösség, különösen a doroszlói közösség az végtelen témát tartogat. Nehéz volt utána a munkát rövid időre felfüggeszteni, ugyanis a tudományos tevékenység nyilván elvette az időt. 2005-6-ig ezt nagyon nagy elánnal végeztem, mármint a honlap fejlesztését. Utána következett egy 4-5 évnyi szünet. Úgyhogy ha van egy álmom, az az, hogy a jelenleg felhalmozott ismeretanyag és forrásanyag az valamikor földolgozásra kerüljön. Ugye ebben nagy segítségemre van, hogy a tudományos metodikák azok ugyanazok a gépészeti területen, mint a társadalomtudományok néprajz területén. Tehát rengeteg anyagot gyűjtöttem be az elmúlt évtizedekben, ezeket már némileg rendszereztem is, úgyhogy valószínű, hogy ezen a területen még érkezik tőlem valamilyen termék.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
5: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
5: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ajánlót hallottak.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: Ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
1: Hey, de széles jó kedvem van!
3: Rádió Diszkó.
4: A műsoretető Kis János.
5: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
7: Vollare, hajko, hajko, halaballa, hajn gazdag lenni.
8: Ez kell ennek az országnak.
7: Pici-pici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyesmi, takataka.
3: Rádió Diszkó.
5: Ajánlót hallottak.
9: Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
10: Mert ami jó, az jó.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. Szeptemberben több egyszeri állami juttatás is érkezik a szerbiai lakosságnak. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra, a nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadiárva vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25000 dinárt kapnak. A veteránok ezen felül további 10000 dináros juttatásban is részesülnek. A kormány a programra összesen csaknem 1 milliárd eurót biztosít. A nagykorú szerb állampolgárok számára tehát szeptember 7-én kezdődik a jelentkezés a Kincstár Igazgatóság honlapján. Ezen a felületen lehet azt is ellenőrizni, hogy ki jogosult az egyszeri támogatásra. Gyuro Macud szerb kormányfő szerint a következő napokban pontos információ lesz arról, mikor írják ki a választásokat. A miniszterelnök a K1 televíziónak nyilatkozva elmondta, erről egyeztetni fog az államfővel, ugyanakkor szerinte fontosabb, hogy a társadalmat felkészítsék a választásokra és tovább stabilizálják a helyzetet. Macud arra a felvetésre reagált, hogy amennyiben a választásokat nem írják ki holnap, úgy szeptember 10-ig kellene várni a kiírással. A szerbiai sajtóban több helyen is olyan információk jelentek meg, hogy október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választásokat. Az elmúlt hetekben egyébként október 18-a és október 25-e merült fel a leggyakrabban az előrehozott parlamenti választások lehetséges időpontjaként. Korábban ezt az információt a szerb államfő Alekszandar Vučić is megerősítette. Ma is folytatódnak a városnapi programok Szabadkán. Este 9 órától a legendás magyar rock együttes a Republik lép színpadra. Emellett érdemes felkeresni a Borkorzót, ahol borászok, kézművesek és gasztronómiai kiállítók várják az érdeklődőket. A hagyományos vásár a városnapi rendezvénysorozat teljes időszaka alatt így ma is látogatható. A programok között pedig kulturális események is szerepelnek. 18 órától Jakobei Károly megrendeléseiről tartanak előadást a múzeumban, ahol olyan érdekességekről is szó lesz, mint hogy a festő Szabadka számára Széchenyi és Deák portrékat készített, valamint ő festette ki a bajmoki templomot is. A vajdasági MCC programjai a 2026-27-es évben is folytatódnak, áll az alapítvány tájékoztatásában. A Matthias Corvinus kollégiumhoz kapcsolódó állami közfeladatok az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerültek, az átállást pedig a Nemzeti Tehetségközpont biztosítja Magyarországon. A változás nem érinti a 2026-27-es tanév kezdetét és a diákok programokban való részvételét. Az MCC programjai köztük a középiskolában program a tervek szerint szeptemberben a megszokott keretek között folytatódik. Az esetleges további változásokról az érintett diákokat és családokat időben tájékoztatják. Program a tervek szerint szeptemberben a megszokott keretek között folytatódik. Az esetleges

0: ismételten 30 fok fölött alakul majd.
1: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
2: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: a régi idők slágerei.
1: Legendás előadó.
0: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradon a Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió, Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
2: Reklámot hallottak.
3: 16 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Híradó.
5: Szeptemberben több egyszeri állami juttatás is érkezik. A Sztolovi hegységben sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzet. Korszerű közlekedési gyakorlópályát adtak át a szabadkai Majsai úti általános iskolában. Folytatódnak a városnapi programok, este a Republik koncertezik a főtéren. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, következnek a részletek. Szeptemberben több egyszeri állami juttatás is érkezik a szerbiai lakosságnak. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra, a nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárva vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25000 dinárt kapnak. A veteránok ezen felül további 10000 dináros juttatásban is részesülnek. A kormány a programra összesen csaknem 1 milliárd eurót biztosít, ennek egy részét a részvényalap, a fennmaradó összeget pedig az állami költségvetés fedezi. Balázs Zita riportja.
6: A nagykorú szerb állampolgárok számára szeptember 7-én kezdődik meg a jelentkezés a Kincstári Igazgatóság honlapján. Ezen a felületen lehet azt is ellenőrizni, hogy ki jogosult az egyszeri támogatásra. Akik szerepelnek a részvényalap nyilvántartásában, azoknak nem kell külön jelentkezniük, számukra automatikusan kifizetik az összeget. Mindenki másnak igényelnie kell a támogatást. Kakas Alexandra.
7: Nagyon örülök neki, mivel hogy diák vagyok, és szükségem van erre a 6000 dinára, úgyhogy nagyon örülök ennek a lehetőségnek.
8: Tudod esetleg, hogy jelentkezned kell erre a támogatásra?
7: Eddig nem tudtam, de most már tudom, úgyhogy nagyon várom az időpontot, mikor már jelentkezni tudok erre.
8: Te mire fogod esetleg fordítani ezt a 6000 dinárt?
7: Igazából szerintem tangszerekre fogom, és ruhákra.
6: Veréb Lídia.
9: Szerintem ez egy nagyon pozitív dolog, és nagyon jó lehetőség, főleg a fiataloknak, ugyanis ezt be tudjuk fektetni a jövőnkbe, akár egyetemistáknak a kollégiumra, akár vállalkozásokba, hobbikba, úgyhogy szerintem ez egy jó lehetőség.
6: A nyugdíjasok szeptember 14-én a 6000 dináros támogatás mellett egy újabb egyszeri juttatást is kapnak. A nyugdíj összegétől függően 20 és 35 ezer dinár közötti kifizetésre számíthatnak, amelyet automatikusan folyósítanak számukra. Ugyanezen a napon a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint a hadjárva vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25 ezer dináros támogatást kapnak. A veteránok ezen felül további 10 ezer dináros juttatásban részesülnek. Magyari Mária.
10: Én gondolom, hogy minden nyugdíjas örül neki, mert a nyugdíjak elég kicsik, az árak meg elég magasak, de én szerintem többet érne, hogyha azt a pénzt az egészségügyre fordítanák.
6: Vujkovics Lamint Rózsa.
11: Nem rossz, kevés a nyugdíjam, úgyhogy 32 a nyugdíjam, abból nem lehet megélni.
12: Önnek mit jelentenek most ezek a támogatások, amik jönnek?
11: Hát egy kicsikét, mintha jobb lenne, vagy jobb lesz, vagy mit tudom én, majd meglássuk.
6: A kormány a költségvetés módosításával teremti elő az egyszeri támogatások fedezetét. A csaknem 1 milliárd eurós csomag egy részét a részvényalapból finanszírozzák, a nagykorúaknak járó egyszeri támogatás fennmaradó részére pedig az állami költségvetésből különítettek el pénzt. Siniša Mali, Szerbia pénzügyminisztere.
4: Ennek a pénznek egy részét a részvényalapból fizeti ki mindazoknak a polgároknak, akik jogosultak.
6: Különítettek el pénzt. Siniša Mali, Szerbia pénzügyminisztere.

0: polgárszámára biztosítsunk egyszeri 6000 dináros támogatást.
1: Az egyszeri 6000 dináros támogatásra szeptember 7-től lehet jelentkezni a Kincstári Igazgatóság elektronikus honlapján. A jelentkezéshez érvényes személyi igazolványra, szerbiai lakhelyre és szerb állampolgárságra van szükség. A támogatást szeptember 22-e és 25-e között folyósítják a jogosultak folyószámlájára vagy a postatakarékbankon keresztül. Amennyiben a kedvezményezett nem rendelkezik megfelelő számlával, a bank 5 napon belül különleges célú számlát nyit a számára. Minden tranzakció illetékmentes.
2: Gyuró Macut szerb kormányfő szerint a következő napokban pontos információ lesz arról, mikor írják ki a választásokat. A miniszterelnök a K1 televíziónak nyilatkozva elmondta, erről egyeztetni fog az államfővel, ugyanakkor szerinte fontosabb, hogy a társadalmat felkészítsék a választásokra és tovább stabilizálják a helyzetet. Macut arra a felvetésre reagált, hogy amennyiben a választásokat nem írják ki holnap, úgy szeptember 10-ig kellene várni a kiírásokat. A szerbiai sajtóban több helyen is olyan információk jelentek meg, hogy október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választásokat. Az elmúlt hetekben egyébként október 18-a és október 25-e merült fel a leggyakrabban az előrehozott parlamenti választások lehetséges időpontjaként. Korábban ezt az információt a szerb államfő Alekszandar Vučić is megerősítette. Szerbiában továbbra is figyelemmel kísérik az erdő és bozott tüzek helyzetét. A Krajevo közelében fekvő Stolovi hegységben a tüzet már ellenőrzés alatt tartják, míg a Deliblati homokpusztán stabil a helyzet és nincs aktív gócpont. A hőség, a nehéz terep és a változó szél azonban továbbra is megnehezíti a tűzoltók munkáját. Vajtai Viktória összeállítása.
0: A Krajevo közelében fekvő Stolovi hegységben a tüzet már ellenőrzés alatt tartják. A Csiker csúcsától a Maglásnica folyóig mintegy 5 kilométer hosszú védelmi vonalat alakítottak ki. A tűzoltók jelenleg a megmaradt gócpontok felszámolásán és a tűz újbóli terjedésének megakadályozásán dolgoznak. Péro Lukovic, a Krajevói tűzoltó mentőbrigád parancsnoka. Jelenleg 25 tűzoltó és 10 tűzoltó autó dolgozik a helyszínen. Itt vannak további tűzoltók, valamint a Szerbia Erdői Közvállalat munkatársai is, akik ahhoz a tisztáshoz tartanak, ahol még vannak el nem égett fák, amelyeket kivágunk, mert ezek potenciálisan tovább terjeszthetik a tüzet. Remélem, hogy nagyon hamar sikerül lokalizálnunk és teljesen felszámolnunk a tüzet, de a terepről addig nem tér. Érünk vissza, amíg a Stolovi hegységben minden egyes füstölgő gócot el nem oltunk. A Deliblati homokpusztán jelenleg stabil a helyzet. Aktív gócpont nincs. A készenléti egységek azonban továbbra is a helyszínen maradnak, hiszen az erős szél bármikor újra fellobbanthatja a lángokat. Amióta a tűz kitört, Vajdaság több településéről is érkeztek önkéntes tűzoltók, hogy segítsenek a lángok megfékezésében. Martonosról és Magyar Kanizsáról is útnak indultak egységek, akik a helyszínen dolgozókkal együtt vettek részt a védekezésben. Bajtai Balázs, a Magyar Kanizsa Községi Tűzoltó Szövetségének elnöke.
3: Volt olyan bevetés is, amikor az a háti puttonyfecskendőnek nevezett kis 25 literes ilyen hátizsákszerű tartállyal mentek a fiúk tüzet oltani. Volt olyan, tehát tudja elképzelni, hogy 4 hétvégén keresztül folyamatosan voltunk. Ebből 2 hétvégén volt akció, 2 hétvégén nem volt.
0: A Deliblati homokpusztán dolgozó tűzoltók napokig a helyszínen vannak, többen pedig külföldi misszióból hazatérve azonnal bekapcsolódtak a védekezésbe. A tűzoltók számára egyébként különösen megterhelőek a körülmények, hiszen több mint 20 kg felszereléssel, akár 50 fokos hőségben dolgoznak. A védelmi vonalakat továbbra is tartják, és a tűzoltók addig maradnak a terepen, amíg az utolsó parázsló részeket is fel nem számolják. Petár Györgyevics, pancsovai tűzoltó mentős. A terep rendkívül hálátlan és nehezen megközelíthető, a szél pedig hol az egyik, hol a másik irányból fúj. A felszín alatti tüzek váratlanul törnek elő, az egyik pillanatban még minden nyugodt, a következőben pedig egyszer csak lángra kap valami. Igazán nehéz terep. Bár a Stolovi hegységben és a Deliblati homokpusztán is sikerült megfékezni a tüzek terjedését, a veszély még nem múlt el. A tűzoltók továbbra is a terepen maradnak, és folyamatosan ellenőrzik az érintett területeket, hogy megakadályozzák az esetleges újragyulladást.
2: A tartományi költségvetés

0: Ésből mintegy 11,5 millió dinárból újították fel a Majsai úti általános iskolában a közlekedési oktatást szolgáló iskolai gyakorlópályát. A munkálatok során több mint 1000 négyzetméternyi felületet aszfaltoztak le, felújították az útborkolati jeleket, valamint 61 közlekedési táblát is kihelyeztek. A gyakorlópályát a jövőben más szabadkai iskolák tanulói is használhatják, fogalmazott Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke Szabadkán kiemelte, az iskolai infrastruktúrába történő beruházások jelentősége különösen nagy, annak fényében, hogy a Majsai úti általános iskolában az idén 620-ra nőtt a tanulók száma, ami 20-szal több a tavainál, illetve egy osztállyal több is indult. Szülői bejelentés alapján derült fény arra, hogy egyes 8. osztályos magyar nyelvtankönyvek borítója hibásan jelent meg. A címben magyar nyelv helyett magar nyelv szerepel. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy a magyar nyelvi oktatásban résztvevő diákok ilyen hibával kerülő tankönyvet kapjanak. A közösségi médiában megjelent bejegyzésében azt írta az MNT elnöke, hogy azonnal felvette a kapcsolatot Jarasz Anikó oktatás államtitkárral, aki már a tankönyvkiadó intézettel is egyeztetett az ügyben. Kiemelte, nem minden példány érintett, de a hibás tankönyvek cseréjét biztosítani fogja a testület, illetve a könyvek kiszállítása és szétosztása még folyamatban van. A Magyar Nemzeti Tanács hivatala várja mindazok jelentkezését, akiknek hibás borítójú tankönyvük van a 024 524 534-es telefonszámon. Szabadka főtere tegnap este teljesen megtelt a Városnap alkalmából rendezett Dragana Mirković koncerten. A népszerű énekesnő mintegy 2 órás műsorral szórakoztatta a közönséget, amelyben pályafutásának legismertebb dalai is felcsendültek. Az est végén pedig látványos tűzijáték zárta a Városnapi program egyik központi eseményét. A rendezvénysorozat ma este folytatódik, amikor 21 órától a Republik együttes lép fel a főtéren. A pontos idő 16 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Veszélyben az olajrepce vetése a súlyos aszály miatt. Zökkenőmentes tanévkezdésre törekednek Hajdújáráson. Jönnek a részletek. A gazdák szerint, ha nem érkezik napokon belül jelentősebb mennyiségű csapadék a termőföldekre, akkor el sem tudják vetni az olajrepcét. Egyes forgalmazók már nem is értékesítik, illetve a már raktáron lévő káposztarepce vetőmagot is visszaküldik a gyártóknak a súlyos aszályhelyzet miatt. Érvelésük szerint, ha nincs eső, akkor vetni is felesleges. Fejős Ornella és Szabó Regina riportja.
1: Továbbra is porzik a határa Tisza mentén. A legutóbbi hidegfront mindössze 2-3 mm esőt hozott a térségbe. Ez pedig kevés ahhoz, hogy a termelők elkezdjék előkészíteni a földet az olajrepcének, pedig már nagyban tart a növény optimális vetési időszaka. Sándor József, felsőhegyi felvásárló.
2: Addig még ilyen szárazság van, nem lehet a földet előkészíteni. Ha nem lehet előkészíteni, akkor abban nem mehet olajrepce. Ha előkészítették és nincs eső, akkor megint nem mehet bele olajrepce, aminek most volna az ideje. És hogyha nem lesz sürgősen 30 liter körül belül, legalább 30 liter, akkor az olajrepce vetése tártalan. Illetve ha lesz 30 liter körülbelül, akkor kellene még egy garancia levél mellé, hogy a következő 1-2 hónapban lesz még 30, ahhoz, hogy az olajrepce fejlődni tudja.
1: Tavaly is hasonlóan száraz földbe vetettek a termelők. Ennek eredményeként egyes gazdák ki is munkáltak, mert vagy ki sem kelt, vagy aránytalanul fejlődött. Így a bevetett terület mindössze 25%-a került betakarításra. A termény felvásárlási ára 58 dinár körül mozgott, míg a hozam egy máskor átlagos termésév csupán 60%-ának felelt meg. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy Orom határában nem sok káposztarepce kerül földbe. Vajda Bernárd, oromi felvásárló.
3: Egyetlen egy zsák vetőmagot el nem adtunk, kereslet sincs, maximum érteklődés formájában megkérdezik, hogy van-e. Van, illetve volt, mert mi ma megkezdtük visszafelé forgatni a repcemagot, tehát próbáljuk visszajuttatni a beszállítójainknak, mivel látjuk, hogy közeljövőben érdemleges esőt nem mutat. Itt minimum 100 liter csapadék kellene, de az egy héten belül, ahhoz, hogy meg tudjuk kezdeni a repcének a vetését. ennek hiába felesleges vele próbálkozni.
1: Nem csak a repce vetése van veszélyben, hanem minden őszi kalászosé is. Az aszály mellett a kalászosok vetőmagjai is drágulnak, és félő, hogy a műtrágya árak is megugranak egy kiadósabb eső után.
0: Játszótér kialakítása, labdarúgó segédpálya megvalósítása és a bölcsöde felújítása is szerepel majd az adai képviselőtestület holnapi 17. ülésének napirendjén. A testület a 2026-os év második költségvetés módosításáról is tárgyal majd, amelyben ezek a fejlesztések is helyet kapnak, többnyire pályázati források bevonásával, emellett energetikai és lakhatási programok elindításáról is szó lesz. Elkezdődött az új tanév, a diákoknak pedig a nyári szünet után ismét fel kell venniük az iskolai ritmust. A hajdújárási Petőfi Sándor általános iskolában is már túl vannak a kezdeti izgalmakon. Van, aki örömmel tért vissza a vakáció után, másnak még idő kell, hogy újra belerázódjon a hétköznapokba. Az iskolák arra törekednek, hogy az első napokban ne terheljék meg a lélekben még szünidejüket töltő gyerekeket, hanem fokozatosan induljon be a tanév. A szülőknek is fontos szerepe van abban, hogy a diákokban az iskoláról kialakuló kép pozitív legyen, ne féljenek az új környezettől, az új kihívásoktól. Ez pedig különösen a kis elsősök esetében fontos. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
4: 2,5 hónap nyári szünet után ismét az iskola és a tanulás került a gyerekek mindennapjainak középpontjába. Az elsősök számára minden ismeretlen még, a nagyobbak közül pedig sokan leginkább azt várták, hogy újra találkozhassanak a barátaikkal. Sztipán Csevik Dániel, a hajdújárási Petőfi Sándor általános iskola tanulója.
5: Megismertük az első nap az új tanárokat, az új tantárgyunkat, a fizikát, mivel abban még tavaly nem találkoztunk, és mindenki egy új fejezetbe léptünk, úgymond.
4: Vojnit Mijatov Edina, a hajdújárási Petőfi Sándor általános iskola tanulója.
6: Nagyon jó volt a nyári szünetem, viszont jó visszajönni a suliba a barátokhoz, meg új dolgokat kipróbálni, új dolgokat tanulni. Úgyhogy én megvettük anyukámmal a tanszereket, mindent, amit kellett, és akkor úgy jöttem felkészülve a suliba.
4: A vakáció után a korai keléshez sem könnyű egyik napról a másikra visszaszokni. Engi Adél, a hajdújárási Petőfi Sándor általános iskola tanulója.
7: Egyelőre nem tanulunk, úgyhogy amúgy nehéz, mert korán kell kelni, mert én mindig nyáron 9-kor keltem, most meg 7-kor, úgyhogy még egy picit vissza kell szokni.
4: A szülők hozzáállása is sokat számít az iskola kezdésben. Fontos, hogy milyen képet alakítanak ki a gyerekekben az iskoláról, és hogyan készítik fel őket az új helyzetre. A szakemberek szerint előnyt jelent, ha a gyerek értelmileg és érzelmileg is éretten és felkészülten érkezik az iskolába. Szlányana Ivkovics Iván Dékics, a hajdújárási Petőfi Sándor általános iskola pedagógusa.
8: Az, ami nem szabad csinálni, hogy fenyegetőzni, vagy megijeszteni a gyerekeket, hogy jaj, ez most másmilyen világ, ez nagyon nehéz lesz. Tehát a szülőknek nagyon-nagyon kell vigyázni arra, hogy fölkészíteni a gyereket, hogy ebbe az iskolába fognak sok minden jót hallani, jót megtanulni, barátkozni, kirándulni. Tehát ilyen pozitív véleményen, hogyha a gyerek jön mi hozzánk. És hogyha van egy pozitív képe saját magáról, az nekünk nagyon fontos.
4: Az iskolák is igyekeznek úgy kialakítani az első napokat, hogy a diákokra ne háruljon azonnal túl nagy teher. A tanórák és a napi rend is fokozatosan áll vissza a megszokott rendre. Szűcs Anna, a hajdújárási Petőfi Sándor általános iskola igazgatója.
9: Az elsősök, azok egész héten rövidítve vannak, tehát nincsenek még annyira túlterhelve, ami az időt illeti, tehát kevesebb időt töltenek az iskolában. A felsősök most már a második napon vagyunk, órarendünk van, tehát most már rendes órák vannak elméletileg, de hát a tanmenet is olyan, hogy az első órák a tantárgyal való ismerkedés, a tanárok, a gyerekekkel ismerkednek, tehát mindenképpen egy ilyen kicsit lazább az első pár nap.
4: Az első napok még elsősorban a visszaszokásról szólnak, nem a teljesítményről, és a pedagógusok is igyekeznek fokozatosan visszavezetni a diákokat a megszokott iskolai ritmusba.
0: Idén is, akár csak tavaly 4 kisfiú született a város napján a Szabadkai Közkórházban. A babák természetes úton jöttek világra, az újszülöttek és az édesanyák is jól vannak. A város képviselői ez alkalomból meglátogatták a szülészetet és jelképes ajándékokkal köszöntötték az édesanyákat. A szülészet adatai szerint egyébként idén eddig mintegy 700 szülést jegyeztek, míg tavaly egész évben valamivel több mint 1000-et. Az orvosok szerint ez jelentős visszaesés. Jó hír ugyanakkor, hogy szeptemberben megszülethet a 100. Lombik bébi Szabadkán.
10: Sport.
0: Aranyérmet nyert Szerbia evezős párosa, a szabadkai Mácskovics Martin és Nikolaj Pimenov diadalmaskodott a két pár evezős versenyszámban az olaszországi Tarantóban zajló mediterrán játékokon. A szerb egység a döntőt 6 perc 25,37 másodperc alatt teljesítette. Az ezüstérmet az olasz, a bronzérmet pedig a görög páros szerezte meg. A pontos idő 16 óra 20 perc, híradónkat hallották.
10: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 28 fok van. Holnap egy gyenge hideg front hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Kora reggelre 16 fokra csökken a hőmérséklet, majd napközben 32 fok körül alakul a csúcsérték. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Brasnyó Zoltán érkezik friss hírekkel. A viszont hallásra!
11: Régi zenék, új információk.
12: Fedezze fel a kettőt együtt.
11: A 107,1-en.
12: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: ajánló következik.
1: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség, és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalása jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol szebb a szép. A lemez forog tovább a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
3: Reklámot hallottak.

Régi magyar melódiák. Régi magyar melódiák. A Szabadkai Magyar Rádióban. A régi magyar zenék hullámhosszán. A lemez forog tovább, mert a legendák nálunk szólnak.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
5: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nézze a Pannon televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: A lemez forog tovább.
1: Mert nálunk a nosztalgia a divat.
2: Szabadkai. Szabadkai. Szabadkai. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettük.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy
4: a rádiódiszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: Onoplex dallamai.
1: Onoplex dallamai.
0: Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Végig kísér ezen a délutánon.
2: 19 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: 107,1.
3: SMR.
2: Zenefüleinknek.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió. A 107,1-en.
1: Este fes a pestinő, ha kicsike száját fes.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

Szerdánként este füleljenek önök is. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak, ez tény.
1: A 107.8.

0: Hallgatói Magyar Rádió 107,1 MHz.
1: Thank you so much.

0: Ha blues a kedve, akkor az állomáskeresőt a legjobb helyre tekerte.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: A blues a kedve.

0: Ha érzi, hogy elkapta a blues, ha blues a kedve, ha blues a kedve.
1: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
0: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
0: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: Vannak, akik csak játszanak a gitáron.
1: És vannak, akik lelket adnak neki.
0: A húrok most önnek sírnak.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1-en.

A gitár zene szerelmeseinek szól. A zene a 107,1-en. Igazi zenei csemegék a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

Nevem meg Elek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
3: Ez meg mi?
4: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
1: A szerelem hullámos. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

csak súrna, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák. Hogyha férfi vagy, rejtsd el a könyvet.

Szabadkai Magyar Rádió. Jó együtt. A szerelem hullám hosszán.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
4: A breathless drive on a downtown street.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

Sok kacat, ócskaság, mévek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők, s egy régen elszakított lánc.

Arany baba csak porfogó, és ott hever az asztalon. A lelke már az égbe szállt, de eltemetni nem.

az úrasém, törékeny szíve megszakadt, a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

0: 70-es évek.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
3: a zene minden.
4: A zene minden.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Egy óra nosztalgia. Ex-jú slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Exjuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.